A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A méh királynő. Élt hajdanán egy öreg király, aki három fia közül a két idősebbet elküldte világot látni. Ám azoknak annyira megtetszett a nagyvilági élet, hogy többé haza sem akartak menni. Egy nap a király megelégelte a fiai léhaságát, és így szólt a legkisebbik testvérhez. Menj utánuk, édes fiam, és győzd meg őket, hogy térjenek haza. Én már csak öregebb leszek, és hamarosan szeretném átadni országom irányítását. Megsajnálta a jóságos fiú az apját, és már másnap a testvérei után indult. Vagy 7 napon át vándorolt, mire megtalálta a tékozló fiúkat. Ám azok nem vették komolyan, csak kinevették öccsüket. Mégis miért mennénk haza? Jobban tetszik nekünk a világjárás, mint a birodalom igazgatása, mondta a legidősebbik. És mivel az ifjú nem tudta meggyőzni testvéreit, úgy döntött, velük tart, talán útközben sikerül neki. Hármasban folytatták útjukat, és miközben egy mezőn vágtak át, egy óriási hangyavárra lettek figyelmesek. A legnagyobbik már is lerombolta volna. Gyertek, túrjuk fel a halmot! Miért bántanátok ezeket az ártalmatlan teremtéseket? Hagyjátok őket, vagy velem gyűlik meg a bajotok. Rivalt rájuk a kisebbik. Testvérei jót nevettek rajta, de inkább ráhagyták, s tovább mentek. Nem sokára egy halastóhoz értek, amely körül rengeteg kacsa napozott a fűben. Kapjuk el az egyiket! Igazán finom vacsora lenne! Mondta a középső fiú, és már el is képzelte, hogy omlik szét a szájában a kacsahús. Ám a legkisebbik testvér ismét felemelte a szavát. Ne bántsátok őket! Mit vétettek ellenetek? Ha éhesek vagytok, majd eszünk gyümölcsöt. Addig-addig győzködte őket, míg végül továbbálltak, és békén hagyták a kacsákat. Nem sokára útjuk egy erdő felé vitte őket, ahol az első fa odvában megpillantottak egy jókora méhkast. Azt mondom, füstöljük ki őket, hogy ehessünk finom lépes mézet, kiáltott fel a legnagyobb. És már neki is láttak tüzet gyújtani a száraz galjakból. Hogy nem szégyelitek magatokat? Förmet rájuk a legkisebbik, és felrúgta a parázsló ágakat. Testvérei jól megszívták öccsüket, de nem tudtak mit csinálni, hát tovább mentek. Már jó ideje gyalogoltak, amikor megpillantottak egy kastélyt, amelyet síri csönd vett körül. Beléptek a kapun, ám egy emberfiát nem láttak sehol az udvaron. Megnézték az istálót, de ott meg csak lovak álltak, kőből kifaragva. Hát ez meg miféle furcsa varázslat? Néztek egymásra meglepetten. Elindultak fölfedezni a palotát, és közben egy apró öregemberbe botlottak. Adjon Isten! Hát itt meg mi történt? Hova tűnt innen a népség? Kérdezte az idősebbik. Az apóka nem szólt egy szót sem. A trónterembe vezette őket, majd egy kőtáblát mutatott, amelyen a következő szöveg volt olvasható. Gonosz varázslat szállt erre a kastélyra, mely minden élőt kővé változtatott. Annak, aki meg akarja törni az átkot, 3 próbát kell kiállnia. Máskülönben ő is kővé termed. Egymásra néztek a királyfik. Na, melyikük kezdje? A legidősebbik kihúzta magát. Majd kezdem én, s meglátjátok, holnapra visszaváltozik ez a kastély. Elsőnek a király kisasszony nyakláncának elgurult gyöngyszemeit kellett összeszedni az erdő mélyén. El is indult, de akárhogy keresgélt, épp hogy 50-et ha megtalált az 1000-ből. És ahogy a kőtáblán meg volt írva, a fiú kővé vált.
Másnap reggel a középső fiú próbált szerencsét. De annak se gyűlt össze 100-nál több, hát belőle is kőszak volt. Harmadnap a legkisebbik ment az erdőbe. És már épp kezdte volna feladni, mikor valaki elkiáltotta magát. Gyerünk, barátaim, hordjátok csak azokat a golyókat! Lenézett a földre, s nolám, ott állt vagy 200 hangya. Mindegyik egy-egy gyöngyszemet cipelt a hátán. Most megháláljuk, hogy megmentetted az életünket, kiáltotta neki a hangya vezér. Nem telt bele pár óra, s már végeztek is a gyűjtéssel, s a fiú pedig rohant vissza a gyöngyökkel a palotába. Másnap azonban újabb feladat várta. A királylány szobájának kulcsát kellett felhoznia a tenger mélyéről. Szomorúan ballagott ki a partra a királyfi. Biztosra vette, hogy másnap már ő is kőszobor lesz. Ám ahogy megállt a parton, a vízből előbukkant egy kacsa, szájában a kulcsa. Amiért megmentetted az életünket? Szólt a kacsa, majd otthagyta a kulcsot, és elmerült. A fiú futott, amilyen gyorsan csak tudott, hogy időben visszaérjen a palotába. Reggel aztán jön az utolsó próba. A három királylány közül meg kell mondani, hogy kievett lefekvés előtt mézet. Fogta a fejét a fiú. A holnap reggelt már biztos, hogy nem érem meg. Felment a hálószobába, és ott talált az ágyon három csodaszép alvó lányt. Éppen azon tanakodott, vajon melyiket válassza, amikor berepült egy méh az ablakon, s rászállt az egyik szájára. Na most már tudta a fiú, melyik volt az édes szájú. Oda ment, megcsókolta a leányt, s abban a pillanatban megtört a varázslat. Felébredt az egész kastély, a királyfi pedig elvette a királylányt, és megkapta apja birodalmát.

Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó.
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az útszélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugor fel, hátra, öcsi! Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
0: Ajaj, enged a gumi!
3: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
0: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
3: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
0: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
3: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
0: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
3: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
0: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen.
3: Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
0: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
3: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
0: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
3: Ő biztosan segít rajtam.
0: El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Arthur, lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Arthur szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás idejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Arthur összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót. Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
3: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
3: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Arthur. Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújnivalót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
3: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
3: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
3: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Arthur megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
3: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
4: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
3: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
4: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Arthur. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
4: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Arthur gyorsan otthagyta a képzelgőt.
4: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
0: Egyenest, festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
3: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
0: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
4: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak,

Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott. Mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok, én ifjam Bazsinkai Buzsef vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szelence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alábbhagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rám, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencse hozók hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, Be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú. Könnyes szemmel mászott le a létráról, és elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, madármennyegző. Aki előadja, Rátonyi Kriszta. Rigó úrfi így rikkantott: gyertek, még ma lagzit tartok. A szép mátkám íme itt jő, a barázda billegető. S jöttek sorba a vendégek. Rigó néni fürgén futott, cipeli az ajándékot. Lépked a pinty balra, jobbra, ez a mező legszebb csokra. Názdalt fúj a fülemüle, megfájdult a násznép füle. Holló bátyó nagy károgva az ifjú párt összeadta. Füles bagoly se hal, se lát, mind megette a vacsorát. Vége lett az ünnepségnek, hazamentek a vendégek.
2: Figyeljetek, kezdődik a mese.
3: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bugdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derékaljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Lackfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Dombon inneni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufikés zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várva várt küzdelem az első nagy Dombon inneni bajnokság. Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk, mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát. Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
1: Azt hiszem, most már én sem értem,
0: bizonytalanodott el Janka. Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
1: De akkor miért nem azt mondod,
0: kérdezte Janka. Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
2: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
0: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
1: De hiszen mi nem tudunk repülni,
0: vetette elleme Janka.
3: Ez igaz,
0: ismerte el Köles.
3: Akkor legyen roller verseny.
1: De neked nincs is rollerod,
0: értetlenkedett Janka.
3: Hát,
0: ez is igaz. Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
3: Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
4: A leggyorsabb győz!
0: Kiáltott a dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
1: Nos már, végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
4: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
0: csapott a mellére büszkén dinnye.
3: Nem bánom én, csak induljunk már,
0: türelmetlenkedett Köles. A Dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, dinnye pedig nos, igen, dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsapódik a célba. Ki gondolta volna?
4: Győztem!
0: Kiáltozza dinnye.
3: Nyelves futás nem ér, csalás!
0: Csapdott dühösen Köles.
4: Hogy nem ér?
0: Éltetlenkodik dinnye.
2: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te.
0: Szögezi le elemér.
4: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
0: Tudakozódik dinnye.
1: Ne veszekedjetek,
0: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
1: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüstkeksz és a bronzkeksz díjat, dinnye pedig megkapja a platinakeksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
5: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvára. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvára, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bíró ott könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húzd rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról, utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás... Mátyás, dadogta a bíró, bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tálj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban. És hogy magadon érez néped szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a második helyezést értem el, és most én mesélek nektek Richter Enikő, Erdőfestő Kismanók című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosoly csaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat. Egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózi az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manókot létét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bújkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
4: Most, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak, kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
3: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant. Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
5: Lehet köztük tavaszi anyó, vagy kertészkedő öreg apó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kismanó. Az őszi és téli manók is ügyesek. Ismernek ők mindenféle ünnepet. Kavicsokra zöld, piros, őszi színeket és karácsonyi boldogságot festenek.
3: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy húhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Okos bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
6: Hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
4: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
6: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelítsd meg, vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
3: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, így a festő elégedett. Megtalálták alkotását, nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotó manó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. Úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye. Apró szája mosolyogva, húzódik már fél álomra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva, az ágyában.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat.
2: Nem akarok rendet rakni, mondta Peti.
1: Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt.
2: Nem, nem, nem!
1: Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált.
2: Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó!
1: A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából.
2: Velünk ne építsen, Peti, ezután!
1: Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta.
2: Nem akarok Petivel játszani máskor.
1: Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
3: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
1: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát.
4: Nézd, Petikém, a maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel.
1: Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta.
4: Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj.
1: Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
4: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
1: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
4: Aludjatok inkább a dobozban,
1: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
4: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát. Ne menjetek máshova,
1: szaladt utánuk Peti.
4: Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám!
1: És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette.
2: Ma este velem alszol, jó?
1: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém? Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
4: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
1: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

0: Mesemese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mit varsz, papucsot, papucsot, kiknek, kiknek, urraknak, urraknak.
2: Halihú!
3: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az igazságos. Csuka fogta róka. Egyszer egy üdőben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény volt a nép. Nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy ő es tudjon élni. Hát amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja, ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bé mehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bé vitte, és megmutatta a királynak. Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király. Nem baj. Ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál arany. És azokat a magyaró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reáhúzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény Varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Gazdag Erzsi. Házasodik a vakond. Elmondja Gubik Petra. Házasodik a vakond. Házatáján nagy a gond. Ki legyen a násznagya? Sütő, főző, asszonya. Kit hívjon meg legelébb? Tanácsadó a veréb. Első legyen az egér. Vakond lyukba belefér. Második a kabóca. Rétek, mezők bohóca. Tücsök jöjjön zenésznek, zene kell a násznépnek. Hörcsög lesz a szakácsa, nem ég el a kalácsa. Lóti-futi inasnak három békát fogadnak. Megkezdődik a lagzi. Sose látott vígság. Ott forog a denevér, pedig meg se hívták. Pereg a dob, zeng az üst, cimbalom is pendül. Erre a sok cifra nép páros táncra perdül. Cincog már az egér is, olyan nagy a kedve. Kettőt ugrik a sáska, mintha sánta lenne. Sírdogál a nünüke, neki nincsen párja. Megforgatja a cincér, ne maradjon árva. Lámpás ég az asztalon, János bogár hozta. Kényes, fényes lagzi ez, s édes a sok torta.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül! Tudor kukac köszönt benneteket, az én vagyok, a kukac, a padlásról.
2: A gyümölcs azért olyan finom és édes, hogy az állatok, például a madarak megegyék. A magot nem tudják megemészteni, ezért kikakíják valahol. A mag így a földre pottyan, és növekedésnek indulhat. A pitypang magjait a szél hordja szerte szét, a toklász pedig potyautasként ragad az állatok szőrére, hogy távolabbra kerüljön. A vadgesztenye csak egyszerűen lepottyan a földre, és elgurul. A mókusok elássák a makkokat, ám sokszor elfelejtik, hová is temették. Ennek köszönhetően később fák nőhetnek ki a földből.
0: Műsorajánló következik.
3: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
6: Rádió egyfejűeknek.
3: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját.
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
4: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Louis Láma kalandjai.
9: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
10: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, és most egy újabb epizóddal folytatódik Louis Láma kalandos története. Fogadjátok szeretettel. Lovasné Kozma Anikó, Louis Láma kalandjai. 7. rész. Louis ritmusra lép. A délutáni nap aranyszínű fényt szórt Tükörfényváros utcáira. Az emberek sétáltak, beszélgettek, fagylaltot ettek, és néha megálltak egy-egy kirakat előtt, hogy megnézzék a csillogó játékokat vagy színes ruhákat. A levegőben vanília, friss kenyér és nyári szellő illata keveredett. Louis kíváncsian sétált az utcákon. Egy bódé előtt hirtelen megtorpant. Édes illat szállt fel a levegőbe. Egy néni éppen palacsintát sütött. A tészta halkan sercegett, amikor megfordította a sütőlapon. Szeretnél megkóstolni egyet? Kérdezte mosolyogva. Louis óvatosan megszagolta. Fú, ez nagyon jó illatú. A néni egy kis darabot nyújtott neki, Louis megkóstolta, majd boldogan felcsillant a szeme. Ez finomabb, mint a felhők. A néni nevetett, Louis pedig elégedetten sétált tovább. Nem sokkal később egy kis térre ért, amikor különös hang ütötte meg a fülét. Ting-ting, tam-tam, peng. Egy utcazenész ült egy padon és gitáron játszott. A dallam vidám volt, a ritmus pedig úgy pattogott, mintha apró kavicsok ugrálnának a vizem. Louis megállt, fülei megmozdultak, a nyaka lassan a hang felé fordult. Fő, mi ez a hang? Kérdezte kíváncsian. Egy járókelő mosolyogva válaszolt. Ez zene, Louis elgondolkodott. Zene, ismételte lassan. És mit csinál? A járókelő vállat vont. Összeköti az embereket. Kikapcsol, feltölt, és előzi a fáradtságot. Látod, milyen mosolygós mindenki? Louis körbenézett, és tetszett neki, amit látott. Valóban jókedvűek voltak az emberek. Az idegenek is egymásra mosolyogtak, a gyerekek ringatóztak, egy néni halkan dúdolt. A láma közelebb lépett. Az utcazenész észrevette a különös érdeklődőt, és játék közben rákacsintott. Hé, barátom! Mondta nevetve. Szeretsz táncolni? Louis füleit hegyezte. Táncolni? Az utcazenész a lábával dobbantott egyet a földön. Tam! Így! Mondta. Figyelj! Louis figyelt, nagyon figyelt, aztán óvatosan felemelte az egyik lábát, és letette. Tam! A zenész felnevetett, és gyorsabb ritmust kezdett játszani. Tam-tam! Ting-tam! Louis is próbálta követni. A hosszú lábaival ügyetlenül, de lelkesen utánozta a ritmust. Tam-tam-tam! Az arra járók megálltak, és a tekintetek egy pillanat alatt felderültek. Nézd, a láma táncol! Kiáltotta egy kisfiú. A zene a körülött állókat is táncra hívta. A gyerekek kézen fogták egymást, egy bácsi ritmusra kopogott a botjával, a galambok is felröppentek, majd újra leszálltak, mintha őket is magával ragadta volna a dallam. A tér mellett álló épület egyik nyitott ablakából ekkor kíváncsi arcok bukkantak elő. Egy zeneiskola volt. A gyerekek meghallották a nevetést és a gitár hangját, amely beszűrődött az utcáról. Mi ez a vidám zaj? Kérdezte egy fiú. Az egyik lány kinézett az ablakon, majd elmosolyodott. Gyertek, lent az utcán zenél valaki. Néhány pillanattal később már ki is szaladtak az épületből. Mindenki magával vitte a saját hangszerét. Valakinél furúja volt, másnál hegedű, egy fiú pedig egy kisebb dobot hozott. Mi történik itt? Kérdezte nevetve egy kislány. A láma táncol! Kiáltották egyszerre. És már nem maradtak kívülállók. Néhány pillanattal később mindnyájan együtt zenéltek az utcazenésszel. A furúja vidáman csilingelt, a dob ritmust kopogott, a hegedű pedig szinte énekelt a tér közepén. Ez itt egy igazi koncert! Nevetett az egyikük. Louis lelkesen figyelte őket, majd boldogan felkiáltott. Fűf! Ez a dob tetszik a legjobban. Olyan, mintha a szívem ritmusa lüktetne. Körbenézett, és elkerekedett szemmel mondta. Fú, most már az egész tér zenél. A láma egyre bátrabban lépkedett. Néha túl nagyot dobbantott, néha kicsit elkésett a ritmustól, de minden mozdulatában ott volt a lelkesedés. Az utcazenész tapsolt, a járókelők pedig szaporán mozgatták a lábukat, mintha ők is táncolnának. Ekkor történt valami furcsa. A zenész kalapja ott hevert a földön, benne néhány apró pénzzel. Ahogy Louis táncolt, a lába mellé koppant egy érme. Aztán még egy. Louis lenézett. Hümmögött. Esik a pénz? Az emberek felnevettek. Nem esik, mondta a zenész. Bedobják, mert tetszik nekik a táncod. Louis büszkén kihúzta magát. Akkor jól csinálom. A zenész bólintott. Nagyon jól. Csak egy dolgot ne felejts el. Louis kíváncsian nézett rá. Figyelj a ritmusra! Louis komolyan bólintott. Figyelek! Most már nem csak lépkedett. Hallgatta a gitár hangját, a tapsot, a nevetést, a saját dobbantásait. Tam-tam, ting-tam! A tér megtelt nevetéssel, zenével és dobbanó léptekkel. A fák lombjai között átszűrődő napsugarak megcsillantak a kövezeten. Louis látta, hogy a járókelők árnyéka együtt mozog vele, mintha ők is táncolnának a ritmusra. A kisfiúk és kislányok nevetve tapsoltak, egy idős néni odakacsintott. Nézd csak, hogy élvezi! Louis rájött valamire. A zene tényleg különös dolog. Olyan nyelv, amit mindenki ért. Büszkén felemelte a fejét, és egy aprót fújt. Most már tudok táncolni, és figyelni a ritmusra. Ahogy a délutáni nap lassan aranyba borította a várost, Louis érezte, hogy a zene nem csak hangok sorozata. Mindenki együtt lépett, nevetett, lélegzett. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha maga tükörfényvárosa és ringatózna a dallamra. Louis szíve könnyű lett, mintha a reggeli fáradtság is elszállt volna. Ön mögött elégedetten. A zene velünk marad, bárhol vagyunk. Amikor a délután estébe fordult, Louis visszasétált a hajóra, ahol Mirella már várta. A láma izgatottan mesélni kezdett az élményeiről, a zenéről, a táncoló emberekről és a különös hangulatról. Közben még mindig hallani vélte magában a gitárpengését és a vidám dallamokat, mintha apró dobok lüktettek volna a bundája alatt. Tam-tam. Aznap este, amikor elcsendesedett minden, Louis elégedetten hunyta le a szemét. Rájött, hogy a zene több, mint hangok egymás utánja. A zene szép és szórakoztató dolog, s zenét hallgatni együtt a legjobb. És ha sokan hallgatják, akkor egy egész város is táncra perdült tőle.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Azt találtam ki, hogy most titkos nyelven fogok nektek énekelni egy dalt, és az a nagyon ügyes, aki kitalálja, hogy melyik dalra gondoltam. Nagyon füleljetek!

0: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
1: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
0: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett.
1: Csibe, csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
2: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
1: Én is megyek, örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
2: De tudod-e, hogy hol lakik?
1: Kérdezték tőle. Az víz én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban. A répaföld csücskében.
0: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
2: Nyulambulam!
1: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
2: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
1: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
0: No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
1: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl.
3: Itthon, itthon,
1: hápogott a kacsa.
3: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük,
1: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
2: Nem tudod, hol lakik?
1: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja, beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében.
2: Sün, sün, sünkoma!
1: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
2: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
1: A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
4: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
1: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
0: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő. A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús! Repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja.
2: Hold, hold, ezüst hold,
1: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte: mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. Három napja nincs az égen, három napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a bottyával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Oh, ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van.
3: Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek?
1: Szomorkodott a napocska.
3: Három napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam.
1: Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
5: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalbók!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hasatokra süt a nap!
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
3: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége uzsis zacskója. Most együtt uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, Pató Marci vagyok, most tőlem hallhattok egy mesét. Mikszát Kálmán meséje nyomán, a bűvös saru. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, de még az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurtafarkú malac túr, élt egy nagyon öreg ember, akinek három fia volt. Ez a nagyon öreg magához hívatta három fiát, és imígy szólt hozzájuk. Engem magához szólít az Isten, én nem sokára már nem leszek. Fogadjátok meg, kedves fiaim, hogy jóban rosszban mindig össze fogtok tartani. Fogadjuk, édesapám, felelte a három fiú. Nem hagyjuk el soha egymást, jóban rosszban mindig összetartunk. A nagyon öreg ember el is ment. A három fiú hamuba sült pogácsát tett tarisznyájába, s elindult világgá. Mentek, mendegéltek nagy hegyeken és árnyas völgyeken keresztül. Lábukat feltörte már a sok gyaloglás, amikor egyszerre csak egy gyönyörű kékvízű folyóhoz értek. Nagyon meleg idő volt, a három fiú tehát gondolt egyet, és megfürdött a kékvízű folyó habjaiban. Igen ám, de míg ők fürödtek, egy gonosz varázsló ellopta a legkisebbik fiú saruit, melyek egy bokor alatt hevertek. Így hát a legkisebbik fiúnak mezítlábosan kellett vándorolnia tovább, tüskön bokron keresztül, a két idősebbik fiú lábát pedig pompás bőrsaru védte. Az ő lábai már kisebesedtek a vándorlástól, amikor így szólt két bátyjához. Kedves bátyáim, én nem bírom már tovább a vándorlást. Nem adnátok kölcsön sarutokat nekem, amíg begyógyulnak a sebek lábaimon? Dehogy is adjuk a mi szép bőrcipőinket a te véres lábaidra, felelte a két irigy bátya, és ha nem tudsz velünk tovább jönni, mi itt hagyunk. A két idősebb testvér ott is hagyta a legkisebbiket egy nagy, sűrű erdő közepén, mert a két irigy bátya már megfeledkezett arról, mit is ígértek apjuknak, hogy jóban rosszban nem hagyják el egymást. A legkisebbik fiú hát nagy búsan üldögélt a sűrű erdő közepén, amikor látja ám, hogy nyelvét lógatva keserves vonítással és erősen sántítva egy nagyon öreg farkas közeledik feléje. Miért vonítsz oly keservesen, farkasapó? Mi bajod van? Kérdezte nagy merészen a legkisebbik fiú. Ezer szerencsét, hogy farkasapónak szólítottál, mondta a nagyon öreg farkas. Különben miszlikbe aprítottalak volna fogaimmal, te emberi zink. Hely, nagy az én bajom, mert nem tudok az előső lábamra lépni, mert egy tüske ment belé. Majd segítek én, mi sem könnyebb ennél, felelte a legkisebb fiú, és egyetlen rántással kihúzta a tüskét az öreg farkas talpából, még be is kötözte szépen a sebet inge darabjával. No, látom, jó szívű vagy, mondta a farkas. Hálából hát megsegítelek. Látod ott azt a nagy odvas fát? A fa odvában találsz egy egész sereg sarut. Van ott piros szattyán bőrsaru, ezüst saru, de még aranysaru is. De te ne törődj mindezekkel, ha jót akarsz, válaszd a legkopottabbat. Azzal a farkas már el is tűnt. A legkisebb fiú meg is találta a fa odvában a csodálatos sarukat, de eszébe jutott az öreg farkas tanácsa, és a legkopottabbat húzta fel lábára. Aztán bandukolt tovább, és elért egészen az óperenciás tengerig. Hely, ha én most itt átrepülhetnék, gondolta nagy bánatosan. Alig hogy ezt elgondolta, íme csodák csodájára a levegőbe emelkedett és meg sem állt az óperenciás tenger túlsó partjáig, mert hogy szavamat egymásba ne öltsem, ezeknek a kopott saruknak bűvös erejük volt, aki lábára húzta őket, annak minden kívánsága teljesült. Így ért a legkisebbik fiú az üvegkirály országába, ahol mindenki nagy gyászban volt, szomorkodott a király, szomorkodtak legtudósabb tanácsadói is. Ennek a nagy szomorúságnak semmi más oka nem volt, mint hogy a király kisasszony csodálatos aranylabdája labdázás közben fennakadt a legmagasabb torony gombján. 7 nap és 7 éjjel hullottak ezért a gyönyörű kisasszony könnyei, és a király leánya kezét s fél országát ígérte annak, aki az aranylabdát lehozza a torony gombjáról. Jöttek 7 országból a vitézek és bátor emberek, hogy megpróbálkozzanak a magas torony megmászásával. Hely, de szomorú végük lett. Aki elérte a torony tetejét és lepillantott a mélységbe, az menten megszédült és lezuhant. Aki félúton visszafordult, mert inába szállt a bátorsága, azt a király száműzte. A legkisebb fiú gondolt egy nagyot, és a király elé állt. Uram királyom, én lehozom a labdát! A király csak csóválta a fejét, s az udvari népek csak gúnyolódtak a legkisebbik fiú rongyos saruin. Hanem a fiú csak megállt a torony alatt, és azt mondta. Kedves saruim, hip-hop, vigyetek fel a torony tetejére! Hát egy szempillantás alatt fenn is termett a világmagos torony tetején. Leszedte onnan az aranylabdát, és még csak meg sem szédült. Hely, egyszerre nevetőssé vált a szomorkodó király kisasszony arca, a király pedig így szólt. Lányom keze és fél országom, mától kezdve tiéd. Még aznap fényes lagzit csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
0: Halihú!
1: Jó reggelt, hétalvó!
0: Hasatokra süt a nap!
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Petőfi Sándor. Reszket a bokor, mert. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
6: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál, kicsiny kis leányka. Te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még ki is szalad, szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél, akkor meleg nyár volt. Most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett. És persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét Gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma Gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban Gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
8: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
7: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám Gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak. Meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó Gombóc Artúrnak. Te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
9: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt!
7: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, és elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, és felsóhajtott.
9: Haj, de messze van Afrika! Sosem érek oda gyalog!
7: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
9: De miért menjek gyalog?
7: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
9: Ugor fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
7: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott.
9: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
7: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
9: Azonnal szállj le, te dagadt!
7: Gombóc Artúr leszállt. Az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
9: Hogy jutok én Afrikába?
7: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
9: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
7: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
10: Beszállás!
7: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta. Mehetünk! Kiáltott előre, s a vonat elindult.
8: Ó, végre utazom!
7: Gondolta magába Gombóc Artúr, s elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak. Eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
9: Mi ez?
7: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
9: Ha, ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
7: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdonyvezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
9: Áhá, mondta, egy potyautas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
7: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
9: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
7: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
9: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
7: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
8: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
7: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
9: Áhá,
7: mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
9: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
7: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
9: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr, hát hogy jutok én Afrikába?
7: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
9: Hogyan? Hát hajón!
7: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
9: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre. De hogyan jutok fel?
7: Meglátta a teherdarut.
9: Hogyan? Hát teherdaruval!
7: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
9: Mehetünk!
7: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
9: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
7: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
9: Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
7: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
9: Hova mentek?
7: Kiáltott fel neki.
9: Megyünk haza! Vége a télnek!
7: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
9: Jaj,
7: mondta Pic úr. Szegény gombóc Artúr, s mi történt vele ott a messzi Afrikában?
9: Találkozott radírpókkal.
7: De erről majd legközelebb mesélek. Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: Stop. Három óra után.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
4: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyát egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a menyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
1: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Hárs László, a konyha élete. Van, aki asztal mellett szeret üldögélni, vagy pattogó tűz előtt kényelmes karosszékben. Mások a tükör előtt áldogálnak és illegetik magukat. Megint mások pedig egyre csak a díványon vagy ágyon heverésznek a legszívesebben. Én a magam részéről a legjobban a konyhát kedvelem. A konyhának nincs tükörfényű parkettája, csak egyszerű kőpadlója van. Falait se festették telisdetele tarka ákombákomokkal, sima fehérek azok. Mennyezetéről száll, dróton lóg a porcelán kalapos villanykörte, nincs szüksége cifracsillárra. Igen, ilyen a konyha. A szobában egyre folyik a vita, a fali óra naphosszat csak a saját dicsőségét hirdeti. A tükör fennhéjázva lóg a falon, úgy véli, boldog lehet az, akinek a képét megmutatja. A nagy asztal és körülötte a székek meg különösen büszkék és méltóság teljesek, de a legzárkózottabb a széles szekrény. Mindegyik saját magát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak, s úgy véli, összedőlne nélküle a világ. Bezzeg másképp van ez a konyhában. Arról nem is beszélek, hogy végeredményben a konyha ad nekünk enni. Őtőle kapjuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat. A konyha adja a kenyeret és a kávét, a levest és a húst. Ez bizony igen szép dolog, méltán büszke rá. De ha így gondolkodtok, akkor nem ismeritek a konyhát. Ő nem büszke, ő nem gőgös, mi sem áll tőle távolabb. Mindezt átengedi a tükörnek, a fali órának, a fényes csillárnak. Ő maga pedig dolgozik.

0: s jajjakoromnak, pornak, ételmaradéknak nincs kegyelem számukra. Ez alatt a sárga-fehér vízvezeték is rákezd vidám csöpdalára, majd széles sugárral elered és telecsorgatja a piros kávés fazekat. A teljes lábos már a tűzhelyen melegszik. A csészék, bögrék, fincsák szépen sorba állnak, mindegyikben kávéskanál meredez, mint egy-egy apró láncsa. Ezekkel az apró láncsákkal harcol a konyha az éhség ellen. A kávéscsészék aljára hófehér kocka és kristálycukor telepszik, melléjük ül a barna-piros hátú kenyér, oldalfegyverével a kenyérvágókéssel. A tej felforr, a kávé is, összeölelkeznek. Most már fel lehet ébredni, itt is az ideje. A konyhában párolgó friss kávészag megcsiklandozza az orrodat, nagyot tüsszentesz, s felülsz az ágyon. A reggeli hamar elfogy, nem is csoda, hiszen olyan jó ízű. A konyha igazán érti a dolgát. Ez alatt a tűz már felforralt egy nagy fazék vizet, az üres csészék, aljukon némi cukormaradékkal, a kiskanalak, kések beleugrálnak, sorra megfürdenek. A törlőruha ismét szerephez jut, szárazra simogatja őket a fürdő után. Most már tiszták, mehetnek vissza a polcra fényleni. Te elmégy az iskolába, gyomrodban melegen ül a jó ízű reggeli, de a konyhában most kezdődik az igazi munka. Először is azt kell megbeszélni, hogy mi legyen az ebéd. Milyen leves, milyen főzelék, milyen hús, vagy pedig tészta? A vitában élénken részt vesz a húsdaráló, a levesfazék, a tepsi, a nyújtódeszka és a sodrófa. De nehogy azt higgyétek ám, hogy a sodrófa töltött káposztát ajánl, és a húsdaráló káposztás kockát, vagy pedig, hogy mindketten sárgarépa főzeléket ajánlanak, ismét tévedtek. A konyhában senki sem akar kibújni a munka alól. Sőt, ellenkezőleg. A húsdaráló és a húsos fazék a sült hús mellett szavaznak, míg a nyújtódeszka azt bizonygatja, hogy a világon a legjobb a mákos tészta. Végül is szépen megegyeznek az ebéd ügyében, és ismét kezdetét veszi a munka, épp úgy, mint reggel. A különbség csak annyi, hogy a teljes lábos helyére a tepsi vagy a húsos fazék kerül. Csupán a tűz marad ugyanaz. A főzőkanál, a konyhakés, a tésztaszaggató, a merőkanál, akik páholyból nézték a reggeli eseményeket, most munkába állnak. Cseng a mozsár, dörög a húsverő, pörög a sodrófa, csörög a palacsintasütő, már az szerint, hogy hol mit főznek ebédre a konyha határozata alapján. A tányérok elhagyják kisöccseiket, a kávéscsészealjakat. A kanalak, kések, villák kilépnek fiókjaikból, minden csillog, minden ragyog, mert a törlőrongy nem tűr piszkot, nem tűr foltot. A fazekakból, lábosokból jó illatú gőzök göndörödnek elő, mint egy-egy szagos hús, kelkáposzta vagy zöldségleves szagú bárányfelhő. Az evőeszközök, tányérok sorba állnak, bevonulnak a szobába, s rátelepednek az asztalra. Ilyenkor érkezel te haza. Odaülsz a terített asztal mellé, és megeszed a jó ízű ebédet, de lám, a konyháról egészen megfeledkeztél. Pedig ki főzte számodra az ízes falatokat, s ki fogja eltakarítani utánad az ebéd maradványait, hanem a konyha. És te mégis megfeledkezel róla, pedig ő soha nem feledkezik meg rólad. Ebéd után az evőeszközök, tányérok fürdője következik. Egy fél óra, és ők ismét frissen, tisztán, csillogón állnak a polcaikon. A délután ismét a kávéscsészék ideje. A tűz pedig egyre duruzsol, pattog. Van-e, aki nála szorgalmasabb? A vacsora a késeké, a tojástartóké, esetleg a teáskannáé, meg a sótartóé. Azután végleg este lesz. A polcokon tisztán és mosdottan áldogálnak a konyha lakói, s a tűzhely gyomrában lassan kihamvad a szorgalmas, naphosszat soha se pihenő láng. A villanykörte kialszik, s a konyha polgárai beszélgetni, trécselni kezdenek. A tojástartó elmondja élettörténetét, a kávés fincsa tréfákat mesél, és gurgulázva nevet hozzá. Így szórakoznak. Ám ahol nem gyújtanak be a tűzhelyen, ahol nem teríthetnek asztalt, ahol a konyhában beütött a munkanélküliség, ott miről beszélnek az edények? De ez már egészen más mese.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni.

0: Aranyatok, pihenjetek, töltődjetek sokat!
1: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orrszarvú. Megnézték a majomkenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orrszarvú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fa tövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, és kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a távolból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajazta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett, erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülte, mutogatott, a szava is elakadott. Ho, ott jön valami! Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orrszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orrszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döggette a fát. Bum, bum, bum, bum. S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orrszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orrszarvú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szörcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum. Kapaszkodtak, rázkodtak, most Töv-töv suttogott. Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap. Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta. Mit énekeljünk? Kérdezte Töv-töv. Indulót, te trombitálj! Rázendítettek az indulóra, Töv-töv trombitál. Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orrszarvúnak az való. Az orrszarvú bambán bábult felfele, lecsütött a földre, pislogott, befogta a fülét és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum! Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak. Margot Robi nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása? Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette Töv-töv. Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis, meghipnotizáljuk. Mivel hipnotizáljuk meg? Kérdezte Töv-töv. Ezzel a kiskanállal, szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orrszarvú szem elé, s lassan ide-oda lengette. Az orrszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes siskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön. Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk. Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orrszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orrszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúnyt szemmel.
2: Ott valami szúr.
1: Robi lengette a kiskanalat, töftöf odament, és megnézte az orrszarvú hátát.
2: Itt a bibi,
1: rikkantotta, és kirántotta a tüskét. Az orrszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orrszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
2: Nem bántasz?
1: Kérdezte Robi. Az orrszarvú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orrszarvú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
3: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
1: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orrszarvú tovább henceget.
3: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
1: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orrszarvú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
3: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medréből. Elhiszitek?
1: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orrszarvú töprengbe járkált fel alá.
3: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
1: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orrszarvú. Az orrszarvú nagyot rikkantott.
3: Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
1: Az orrszarvú leszegte a fejét, Robi és Töftöf beült a tülkök közé. Az orrszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töftöf a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orrszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töftöf ábrándozva suttogta.
2: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
4: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
7: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
8: Ez a Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
10: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Turcsi orrú a mamája, Kunkori a farkincája, Visít röfög az ójába, oly sok ember lakomája. Ki ő?
12: Ez a malac.
4: Amit most hallgatsz, az a
8: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Hans Christian Andersen, a Teáskanna. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszélhet az ember a hibáiról, amikor azt úgy is megteszik helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó meg cukortartó, a teáskészlet többi tagjai úgy is többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, s éppen ezért vagyok szerény és alázatos. Tehát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. S ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmérkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön. A forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta! S nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt konyerált a konyhán. Koldús botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem, és mégis akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Belém földet tömtek, és az egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam a kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s az enyém lett, a szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudjátok, nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, és én hordoztam. Én voltam a bölcsője. Néztem, de nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A világ nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, én megörültem. Bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserépbe került, és ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon. Törött cserép vagyok. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.
0: A Teáskanna című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még Süsünek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig köszmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, gyerekek! Nyerges Attila vagyok, és ma én mesélek nektek. Mester Györgyi, a piros bicikli. A piros bicikli a falnak támaszkodva áldogált. Várta gazdáját, a kisiskolás Gergőt, hogy minél előbb útra kelhessenek, és a szokásos délutáni kerékpáros túrájokat megkezdjék. A bicikli unatkozott. Június eleje volt, ugyan nem tudta, de érezte, nem sokára véget ér a tanítás, kezdődik a nyári iskolai szünet. Ennek a gondolata örömmel töltötte el, hiszen akkor egyre több időt tölthet a gazdájával, és hosszabban lehetnek úton. A nyár elejé szokatlanul nagy hőség elbágyasztotta. Jobban neki kellett támaszkodnia a ház falának, nehogy eldőljön. A biztos támaszték ellenére egyszer csak megszédült. A nagy melegtől lehetett. Ekkor, kicsit már homályosan, azt látta, nyílik a nagykapu, és betolat az udvarra egy autó. A társasházi szomszédjuk volt Dezső bácsi. Az öreg úr leállította az autót, kiszállt, majd sebes léptekkel eltűnt a lépcsőház irányába. Még nem volt olyan öreg, hogy feledékeny legyen, de ez esetben mégis valami hasonló történhetett, mivel talán a nagy meleg hatására a nagykaput nem csukta be. A nyitva álló bejárat a kis bicikliben a szabadság lehetőségének érzetét keltette. Egyelőre azonban csak vágyakozva bámészkodott kifelé az utcára. Ekkor váratlanul 2-3 kerékpárt látott elsuhadni a kapujuk előtt. A bringák nagyon gyorsak mentek, szinte repültek. Látta őket egy pillanatra, majd a következő percben hús, már ott sem voltak. Csak meregette a szemét, amikor újabb kerékpárok tűntek fel a kapu előtt, s tovább is száguldottak az úttesten. Hát ennek felese tréfa, gondolta a kis bicikli. Ez olyan, mintha versenyeznének egymással, ki ér előbb a célba. Ebbe a versengésbe akár én is beszállhatnék. Én is vagyok olyan gyors, mint akármelyik másik kerékpár. Gergő mindig jól karban tart. Ha bármi meghibásodás jelentkezik, azonnal kijavítatja, általában apukával. A lényeg az, hogy én is nagy dolgokra vagyok képes, erősítette meg magában az elhatározást a kis kétkerekű. Aztán gondolt egy nagyot és merészet, és elszántan kigördült a kapun túlra. Az úttesten csak gurult, gurult, egyre fokozódó gyorsasággal, míg nem utolérte a korábban látott kerékpárokat. Egy alkalommal azonban hátranézve észrevette, további kerékpárok tűntek föl mögötte, mintha őt üldözték volna. Egyből nagyobb sebességre kapcsolt, nehogy utolérjék. Ahogy távolodott az otthontól, fokról fogra bátrabb lett. Már egy hihetetlen cél lebegett a szeme előtt, meg kell nyerni ezt a gyorsasági versenyt. Meg kell mutatni országvilág előtt, hogy habár ő csak egy kicsi kerékpár, mégis nagy dolgokra képes. És lásd csodát! Váratlanul egy meredek lejtő alján emberek sokaságát pillantotta meg az út két oldalán. Tulajdonképpen nem ért rá nézelődni, mert közben belefutott egy piros szallagba, és ketté szakította azt. Úgy tűnik célba ért, ráadásul elsőként. A tömeg megijjenezte, ami őt nem kis büszkeséggel töltött el. Ha ez Gergő megtudja, gondolta, biztosan megdicsér majd. Amikor feleszmélt, a fal mellett találta magát a földön. Pedig nem szokott eldőlni, hiszen kisgazdája mindig biztonságosan állította le. Ekkor megpillantotta Gergőt, aki sebes léptekkel közeledett a busz megálló felől, majd egyenesen odament hozzá, talpra állította és szeretettel megsimogatta. Gyorsan megebédelek, aztán indulhatunk, mondta a kisfiú. Biztosan átforrósodtak a kerekeid, talán le is eresztettek, azért dőltél el, tette hozzá. Olyan elaléltnak látszol. Valószínűleg el is szunnyadtál. Lehet, hogy közben valami szépet álmodtál? Hamarosan visszajövök, addig is áttollak az árnyékba a diófa alá. Indulás előtt majd ellenőrzöm a kerekeidet is, mert csak akkor biztonságos kimenni a forgalomba, ha a te műszaki állapotod rendben van. Na, kicsit még álmodozhatsz, míg vissza nem jövök.
2: Csukásmese Rádió.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Báská Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték, sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban Kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük? Tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ezt nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni. Tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

Zebra csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik, ha elhúzza a csíkot, menekül vagy jár.

Végül itt a majom, ő csak folyton játszik. Szemtelen, de ha megijed, fára ugrik, mászik. A többi állat látja, de nem akad rá szólás. Az árulkodás, mint nálunk, ott is van.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Cukásos Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek egy verset. Andók Veronika, Vakáció. Láttam a napot, súgta a szélnek, várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, csupa szín betűkkel, vakáció. Két hónap napfény vár ránk a nyárban, kószálunk vígan viruló tájban. Hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, csalogat mező, hívogat erdő. Arany kalász közt pipacsok égnek, kék búzavirág suttog a szélnek. Távol a gyors vonat füttye után, kaláccsal, cukorral nagymama vár. Játszani, nyaralni, élni, de jó! Szeretünk, szeretünk, vakáció!
3: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
4: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak három fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
5: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
4: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó rukisemmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
5: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
4: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
5: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
4: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
6: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
4: A legény csak a fejét rázta.
6: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
5: Ez kell az én szerencsémhez,
4: tűnődött magában a fiú. Túl sok vesztenivalója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
6: Most még keríts a zsákba illatos lucernát, kérte a fiú csizmás kandúr. A többi már az én dolgom.
4: A teli zsákkal a csizmás kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
6: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
4: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
5: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
6: Karabas gróf,
4: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a csizmás kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezett, meglátta az időt, rohant a gazdájáért.
6: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
4: Loholt mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
6: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe.
5: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
6: Bíz bennem,
5: kérte a csizmás kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás kandúr kiabálva futott feléje.
7: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
5: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kiovakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
7: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
5: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor csizmás kantúr azt mondta.
6: Felség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat.
5: A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat.
6: Mondjátok, ki ez a sok állat?
8: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
6: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz, az emberevő állattá változtat titeket.
5: A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
8: Karabas grófé!
5: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
8: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr!
5: Közben a csizmás kandúr egy óriási gabona földhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért. Az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött.
6: Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
8: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
5: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte.
6: Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
8: Miért ne lenne igaz?
5: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett.
6: Csodálatos!
5: Álmélkodott a kandúr.
6: De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni.
5: Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: 旬旬
1: megy a sün.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Kormos István, a kevés kis kakas. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
4: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyukocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj. Mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta. Volt, nincs, hova lett? A gyöngyöcske oda lett. Kukurikú, csibekas, megjárta a kis kakas.
3: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Tudor kukac köszönt benneteket! A szuriban vakcina van, vagyis olyan kórokozók, amelyeket legyengítettek. Emiatt van az, hogy amikor megkapjátok az oltást, nem betegszetek meg tőle. A testetekben lévő apró harcosok, az antitestek, könnyedén legyőzik őket, mivel ezek a kórokozók nagyon gyengécskék. Az oltásnak köszönhetően a testetek megtanulja felismerni a vírust, és megjegyzi, hogyan kell védekeznie akkor, amikor már a valódi betegség támad meg benneteket. A szulitól egyébként egy valamit nem kell, félni, hiszen csak egy apróska szúrás, de rengeteg bajtól óv meg titeket.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Babos Fehér Nóra vagyok, és most én mesélek nektek egy kedves kis mesét. Bartóc Ilona, mese a szitakötőről. A Bakonyi erdő szélén, pár lépésre a magányosan hajladozó fenyőfáktól tiszta vízű patak csordogál, s reggelenként versenyt muzsikál az erdő madaraival. Két partján minden tavasszal magasra nő a selymesfű. Zöldjét aranyszínű gólya hírpettyezi, halványkék ne felejtsd szegélyezi. A reggeli napsütésben kékszárnyú szitakötők lebegnek a patak felett, lebuknak a fodrozó vízre, aztán megint felreppennek, játszadoznak, libegnek. Mind megannyi kék ruhás, néma tündér. Bizony, kékruhás tündérnek gondolta őket Julika is, mikor egy májusi reggel a patakpartján üldögélt kis húgával, Katicával. Látod, szárnyas tündérkék, mondta Julika. Tündérkék, ámuldozott Katica. Tündérkék, akik teljesítik a kisfiúk meg a kislányok minden kívánságát. Egész biztosan tündérek, erősgette a nővérkéje. Julika, édes Julika, vigyünk haza legalább egy kékszárnyú tündért. Vigyünk haza egyet, hökkent meg Julika. Minek vigyük haza? Hogy teljesítse a kívánságainkat. Anyu meg

0: apu is örülnének, egész biztosan örülnének neki. A tündérke talán az ő kívánságaikat is teljesíteni. Julika jó kislány volt, nagyon szerette a húgocskáját, az édesapját, meg az édesanyját is. No és nagyon szeretett volna magának egy piros pettyes gumilabdát, egy szőke alvóbabát, ha lesz egy kékszárnyú házi tündérük, talán ez a két nagy kívánsága is teljesülhet. Jól van, Katicám, fogunk egy tündérkét, hazavisszük, dobozba tesszük, késem engedjük onnan, míg nem teljesíti minden kívánságunkat. Julika szép óvatosan a patakhoz lépkedett. Elővette a zsebkendőjét, s olyan ügyesen dobta a libegő-lebegő szitakötők fölé, hogy foglyul ejtett egyet, a legszebbiket. Julika vigyázva fölemelte a zsebkendőt, ügyesen összefogta a négy sarkát, a szitakötő hiába verdesett szép kék szárnyával. Nem menekülhetett. A két kislány hazasietett. Gyorsan kiürítették édesanyjuk legkisebb varródobozát. Szanaszét gurult a fehér cérna, a sok piros meg a sárga gyűszű. Az üres dobozba meg belezárták szegény kis szitakötőt. Julika aztán térdére vette a dobozt, kis Katica meg elibe kuporodott, s együtt mondogatták. Tündérke, kékszárnyú tündérke, teljesítsd a kívánságunk, hozzál nekünk piros labdát, hozzál nekünk hajasbabát. Kérlelték, bíztatták a szegény fogoly szitakötőt, de a kívánságok csak nem teljesültek. Végre bejött anyuka, s megkérdezte, mit keres a padlón a cérna, a gyűszű, meg a sok gomb, miért szorongatja, miért rázogatja Julika a varródobozt. A két kislány szép sorba elmondta anyukának, hogy miért ejtették foglyul a szitakötőt, miért hozták haza. Anyuka először csak mosolygott, de aztán elszomorodott. Kivette Julika kezéből a dobozt, s felnyitotta. Nézzétek csak meg! Julika meg Katika kíváncsian kukucskáltak a dobozba, s ti ugye már tudjátok is, hogy mit láttak. A patak fölött tündér szép táncot járó szitakötő mozdulatlanul szürkén gubbasztott a doboz fenekén. Most már Julika sem képzelte, hogy akár a legeslegkisebb kívánságot is teljesíthetné. Hova tűnt a táncoló, lebegő, kékszárnyú tündér? Katica meg Julika csodálkozva nézett anyukára. Gyertek, vigyük vissza a patakpartra. A napfényben, a virágok között talán felvidul, mondta anyuka. És újra szép lesz, kérdezte Katica. Úgy szeretném, ha megint vidáman táncolna. No, ezt az egy kívánságot talán mégis teljesíti a kis szitakötő, mosolygott anyuka. Mert tudod, kislányom, csak egyet szabad tőle kívánnunk, azt, hogy szép legyen, hogy táncoljon a napsütésben, hogy gyönyörködhessünk benne. Na, most gyertek szépen! Anyuka kézen fogta a két kislányt, lesétált velük a patakpartra, s a szomorú kis szitakötőt szép, óvatosan rátette egy gólyahír aranyszínű virágára. A szitakötő ott sütkérezett kicsit, aztán hamarosan fölröppent, és elvegyült a csobogó patak tükre felett táncoló testvérei között. Julika meg Katica még sok nyári reggelen gyönyörködött a szitakötők boldog táncában, de soha többé eszükbe sem jutott, hogy akár egyet is sötét dobozba zárjanak.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Így van, és a legjobb az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen, meg a sra kell tekerni. Hát be is kell valon, el is este

már is nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogyha megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal is csúszik, de néha-néha dödszen-dödszen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: babica, jó.
1: Te mit tudsz Süsüről?
2: Tudom, hogy ő egy sajkán, kedves, jó szívű. Ajanyó.
1: Na és mit tudsz még?
3: Egyfejű.
2: Egyfejű.
4: Jó sárkány.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Háziállatok.
2: Gyertek, gyertek, gyerekek! A kis csibék kikeltek. 9 sárga, 9 tarka, egyiknek sincs füle farka. Anyjuk alá futnak, bújnak, kiszaladnak, összebújnak.
1: Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút. Taréja, haréja, ugorja fazékba, zsupsz. Fáj a kutyámnak a lába, megütötte a szalmába. Ördög vigye a szalmáját, miért bántotta kutyám lábát?
3: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
4: 1, 2, 3, 4, kicsi kacsa, hová mér? Fekete tóba fürödni, ő a fogócska ninini.
5: 2 kis kakas összeveszett, a verembe beleesett. Szilszál, szalmaszál, elegy pajtás, te húnyád.
4: Egér, egér, kis egér, van-e fogad hófehér? Adok neked csontfogat, adjál nekem vasfogat.
3: Kerekecske, kutacska, volt egy kicsi dombocska. Dombon állt egy házikó, házikóban ládikó, ládikóban kerek tálca, a tálcán 5 pogácsa, arra járt az egérke, mind megette ebédre.
4: Cini-cini muzsika, táncol a kis zsuzsika. Cini-cini hegedű, macska farka gömbölyű. Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondjam még.
6: Igen!
4: Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondjam még.
6: Igen!
4: Ha neked ez nem elég, öleld meg a kemencét.
3: Volt nekem egy kendermagos tyúkom, éjjel-nappal mindig van rá gondom. Tyúkom mondja, kocs-kocs-kocs, gazdasszonykám gondoskodj. Azt is mondja kotkodács, minden napra egy tojás.
4: Kukurikó, jó reggelt, mondja kakas, ha felked. Keljetek föl, gyerekek, óvodába menjetek.
7: Gyíte fakó, gyíte szürke, gyíkét lován fussatok, gyorsan, gyorsan a faluba, ott kaptok majd abrakot.
8: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A cipó. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Olyan szegények voltak, hogy már betevő falatjuk sem akadt a házban. Egyszer így szólt az öreg ember. Hallod-e, asszony, süthetnél egy cipót? Már miből sütnék, amikor egy csepp lisztünk sincsen? Menj a kamrába, kapard össze, ami még maradt a láda fenekén, hát ha lesz egy cipóra való. Az öreg asszony úgy is tett. Bement a kamrába, összekapargatta maradék lisztecskéjét egy fatálba. Befűtött a kemencébe, egy tojást is ütött a lisztbe, és szép ropogós cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből, az ablakpárkányra tette hűlni. A cipó ott volt egy ideig, egyszer csak leugrott a küszöbről pedig az udvarra, az udvarról a kapuba, és elindult az országúton. Fut, fut, gurul, egyszer csak találkozik a nyulacskával. Cipó, cipó, most bekaplak! A cipó így válaszolt. Ne egyél meg, tapsi füles, szép nótákat dalolok neked. Nos, halljuk! Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Fut-fut az úton, szembe jön vele a farkas. Cipó, cipó, most bekaplak, ne kapjál be, ordas farkas, szép nótákat dalolok neked. No, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, ezzel el is futott. Fut-fut, találkozik a medvével. Cipó, cipó, most megeszlek, ne egyél meg, tányértalpú szép nótákat dalolok neked. Halljuk azt a nótát. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, és már futott is. Szaladt, szaladt, találkozik a rókával. Cipó, cipó, megeszlek, ne egyél meg, róka koma, szép nótákat dalolok neked. Nos, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Hát ez igazán gyönyörű dal, mondja a róka. Csak az a baj, hogy gyenge a hallásom. Énekeld el még egyszer, de ülj fel ide a nyelvem hegyére, és úgy dalolj, hogy jobban halljam. A cipó felugrott a róka nyelvére, és megkezdte nótáját. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, a róka meg, ham, bekapta a hencegő kis cipót. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: A Cipó című mesét hallottátok.
2: Pam param pam param pam 1, pam param pam param pam 2, pam param pam param pam 3, pam param pam param pam 4, pam param pam param pam 5, pam param pam param pam 6, pam param pam param pam 7, pam param

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok, ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet, ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. A 12 hónap. Új görög népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg anyó, aki gyógynövényeket gyűjtött az erdőben. Egy nap egy barlangra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uram fia ugyancsak elcsodálkozott. 12 egyforma kis suhancot látott ott egy patkán ülni, egymás mellett szép sorjában. Az egyik fehérben volt, a másik zöldben, a harmadik aranysárgában, ők voltak a 12 hónap. Meg is kérdezték az öreg anyót. Mondd, melyik hónapot tartod a legszebbnek? Az öreg anyó végignézett rajtuk, és ezt válaszolta. Mind a 12 hónap igen szép. Januárban hullik a hó, februárban esik az eső, márciusban bimbóznak a rügyek, mind a 12 hónap egyformán gyönyörű. Akkor a 12 suhanc felállt, és így szólt az öregasszonyhoz. Gyere csak közelebb, kedves öreg anyó! Add csak ide nekünk a kosaradat és a kendődet! Színültig telerakták őket ragyogó arany és ezüst pénzdarabokkal. Az öreg anyó kedvesen megköszönte jóságukat, és elindult hazafelé. Ennek az öreg anyónak a szomszédságában egy gonosz vénasszony élt, aki folyton ott sündörgött a házuk táján. Most is bekopogott hozzájuk.
2: Ejnye, ejnye, hogy jutott el lelkecském ehhez a sok pénzhez?
1: Érdeklődött ravaszul. Az öreg anyó jó szívű volt, és mindent elmondott a szomszéd vénasszonynak. A szomszéd vénasszony azonnal útnak indult, és egy nagy-nagy puttonyt is kötött a hátára. Megtalálta a barlangot, s ott bent egymás mellett ült a lócán szép sorjában a 12 fiatal suhanc. A vénasszony zsémbeskedve felelt a kérdésükre.
2: Egyik sem ér fabatkát sem. Rossz valamennyi hónap.
1: A suhancok erre elkérték a puttonyát, és megtöltötték valamivel. Hogy mivel? Azt nem tudta a vénasszony, mert egy kendővel letakarták. Nagy nehezen sántikált haza a vénasszony, mert a puttony alaposan nyomta a vállát és a hátát. Ahogy hazaért, rikoltozva szólította valamennyi gyermekét. A gyermekek és a vénasszony nekiestek mohón a puttonynak, hogy könyökig vájkáljanak a drága ezüst és aranypénzekben, de mindannyian sziszegve és jajgatva kapták vissza a kezüket, mert csak a tetején volt néhány aranypénz, a többi bogáncs volt, szamárkóró és tüske. A vénasszony méltatlankodva szaladt át az öregasszonyhoz.
2: Mit tettél velem? Elmentem én is a barlangba! Beszéltem én is a 12 suhanccal, megtöltötték az én kosaramat is, de pénz helyett nekem csak szamárkóró, tövist és bogáncsot adtak.
1: Az öreg anyó most már magyarázhatta a pórújárt vénasszonynak. Én azt mondtam, hogy mind a 12 hónap egyformán gyönyörű, ezért adtak nekem pénzt. És te pedig azért kaptál bogáncsot, tövist és szamárkórót, mert azt mondtad, hogy rossz valamennyi hónap. Mert a 12 hónap mindenkihez jó vagy rossz, aszerint, hogy ki mit vár tőlük.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az anyatelú, apatelú, tesótelú, szamártelú, ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem most, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet?

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Csukás Mese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg se moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészszedő béka lehetett, mert meg se moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hey, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utána a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Néni, vége a békapásztorságnak. Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpész szedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
0: A Békapásztor című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, a két forintos. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
4: Mikor én tőlem egyszer kisiskolás koromban azt kérdezte öreg tanítom, hogy mi szeretnél lenni, azt mondtam rá, forintos Gyurka. Hát aztán miért szeretnél te forintos Gyurka lenni, mikor te Pajor Palkó vagy, nevetett a tanítom. Azért, mert engem akkor szidnak meg otthon, ha nem tanulok, forintos Gyurkára pedig akkor haragszanak, mikor tanul. Nem volt pedig ennek a feleset réfa. Magam is ott voltam, mikor forintos Gyurka eldicsekedett az apjának a szép írásával. Ezt nézze meg, édesapám! Azt mondta a tanítom, hogy az írásom, mint a meccés, lehet még belőlem íródeák is. Kevély forintos Gergely haragosan lökte el maga elől az irkát. Micsoda bolondság ez már megint! A forintos Gergely fia nem szorult arra, hogy betintázza az ujját. No, akkor én nagyon szeret.

0: szerettem volna cserélni forintos gyurkával. Ráadásul még a nyeletlen bicskámat is nekiadtam volna. Hanem akkor meg nagyon megsajnáltam, mikor engem bevittek a városba tanulni, Gyurka meg otthon maradt malacot őrizni. Pedig még az édesapám is közben járt érte. Vétkezik kell, mert forintos uram, hogy azt a jóeszű gyereket elfogja az iskolából. Elég az, ha írni-olvasni megtanult, dörmögött az öreg forintos. Ám bátor annak se veszi semmi hasznát. Az apja hírből sem ismeri a betűt, mégis megsüvegeli még a földes úr is. És olyan kevélyen nézett apámra, hogy az arcába szaladt tőle a vér. Hanem azért csak úgy csendesen szólt. Na, forintos uram, senki se vallott még azzal szégyent, amit tud. A Kelmet fia se lenne azzal kisebb ember, ha tudományt szerezne a gazdagsága mellé. Hát, ahogy így szót váltanak, éppen benyitott az uraság Gáspár hajdúja nagy tisztesség tudással. Forintos uram fölfújta az ábrázatát, nagy leereszkedve kérdezte. Na, miót hoztál, Gáspár? Ezt a levélkét hoztam forintos uramnak, tessék elintézni, tisztelteti szépen az uraság, de úgy, hogy már ebéd után ott legyen. Forintos uramnak leesett az álla, de azért csak fölbontotta a levelet, s úgy tett, mintha olvasna. Köszöntetem a nagyságos urat, mondd meg, hogy ebéd után a magam személyében ott leszek. Gáspár hajdú csak lekapta a fejét, aztán fölkapta az egyik kezét is, a másikat is, a szája elé tartotta mind a kettőt, de még úgy is kilátszott, mind a 32 foga olyan jó ízűt nevetett. Már a másik utcába is befordult, de még onnan is behallatszott a nagy jó kedve. Az öreg forintos úgy megmerett, akár a kapuválvány. Mi lelhette ezt a vénembert? Kivette a zsebéből az összegyűrt levelet, kisimogatta a tenyerén, forgatta előre-hátra, csak nem tudott vele mire venni. Utoljára odaintette a fiát. No, tudós úr! Most mutasd meg a nagy tudományod, mi van ebben az írásban? Gyurka majd a bőréből bújt ki örömében, hogy a levelet elolvasta. Arra kéri az uraság édesapámat, hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat ebéd után. A városba akarnak menni, de megsántult az ostorhegyesük. Kevés forintos Gergely a feje búbjáig elvörösödött. Olyan rengő léptekkel ment a belső szobába, mintha ki se akarna többet jönni. De kisvártatva csak kijött, csöndesen megcírógatta a gyerek szöszke fejét. No, fiacskám, vedd elő a kalamárist. Van-e még benne tinta? Van, apám, mondta a gyerek, és csodálkozva emelte apjára a szemét. No, hozzad hamar, sebesen. Levelet írsz az uraságnak. Szépen engedelmet kérsz, hogy délután nem adhatunk lovat, mert nekünk is szükségünk van rá. Beviszlek a városba, beiratlak a nagyiskolába, hogy szégyent ne vaj, mint az édesapád. De így írd ám, érted-e, tudós kis deákom.
1: A két forintos című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másokra is. Hallgassatok sokféle zenét, és énekeljetek, ha úgy tartja kedvetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap a suliban?
3: Na mesélj, hallgatom.
2: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
3: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
2: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
3: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
2: De hát nem is volt tűz.
3: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
4: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta. De nem nagyon. És mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy tea melegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapka kutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett. Összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős tölgyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan. Ki van ott? Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odót a tölgyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. Mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. És aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott a távoli lombok között egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony, meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mentovics Éva, köszönöm. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Ő tanított betűt írni, megfogta a kezemet. Így bíztatott, nehogy feladd, ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott, dícsért kedves szóval. Ha valami rosszat tettünk, elég volt egy sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett. Ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nékünk kedves csengő hangon. Víg dalait azóta is, ma is szinte hallom. E kis virág elmond mindent, amit én csak érzek. Az elrepült dolgos évet így köszönöm én meg.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukás Mese Rádió.

0: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. A Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája? Akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett, a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyon marta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imittamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet! De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát. És akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem menni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, Én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öregember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közelért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öregember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öregember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, és úgy gondolta, most be kell mutatkozni. Teknyős Lajos vagyok Budapestről. Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
2: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
1: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
2: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
1: Azt hiszem, valami mesét álmodtam. Most nem tudom, mi lett a vége.
2: Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
3: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
1: De mi lesz az én mesémmel?
2: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
1: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
0: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
4: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány, népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
1: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hides asszonyod!
0: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
1: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
0: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
2: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
0: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
1: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
0: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életembe raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
2: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
0: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává három évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsa hasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát. De túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt.
2: A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ez perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz, tér már a cimregére, ugor cica az egére, fuss!
5: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
6: Zelg Zoltán, a patak meséje, aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy fa levélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul, s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok, folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
3: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára egy bűvös kör kopintására. Amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös kör kapintására, amíg gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop!

a Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, Göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint

0: benézett gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak! Nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek! Bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejem cipó, mikor egy kopasz fejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyetében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, s mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, s az volt az első szava, hogy kisülte már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a selyemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Egy, kettő, három, négy, kicsi kacsa, hová mégy, fekete tóba fürödni, ő a fogócska, ninni-ninni.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Odament, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Odament, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézes mázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant.
2: Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
0: A farkas már dörzsölte is a tenyerét.
1: Na persze, még hogy egy falatot, inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni?
0: Kérdezte a rókától vigyorgó arccal. Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka. A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele. Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb. És így az ellensúly felvitte a felszínre. Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki. Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon. S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben. gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az acélgyűrű. Történt egyszer, hogy a szegény legény elment fát vágni az erdőbe. Csít, csat, csattogott a fejsze megállás nélkül, ám az egyik suhintás közben az ember megpillantott egy kígyót a felaprított ágak között. Ne, egy kígyó! Kiáltott fel ijedtében, és el akarta taposni. Ám ekkor hirtelen megszólalt a csúszómászó. Kérlek, ne bánts! Megígérem, hogy ha életben hagysz, meghálálom neked! A szegény ember úgy rácsodálkozott a beszélő kígyóra, hogy még szólni sem tudott. Csak némán figyelte, ahogy a kígyó bekúszott a fák közé. A kígyó hamarosan visszatért, és egy fényes gyűrűt hozott magával. Hálám jeléül, neked adom ezt a mágikus acélgyűrűt. Ha segítségre lenne szükséged, csak fordítsd el ezt a gyűrűt az ujjadon. Sziszegte titokzatosan a kígyó, majd eltűnt az erdő sűrűjében. Mikor hazaért, kételkedve méregette a gyűrűt. Ha, ártani nem árthat, gondolta magában, azzal megcsavarintotta a gyűrűt, s lássad a csodát, a kígyó hirtelen ott sziszegett a kunyhójában. Mit kívánsz, kedves gazdám? Na, most már látta az ember, hogy ennek a felesett tréfa, és hamar rávágta. Azt parancsolom, hogy amikor kinyitom a szemem, egy ragyogó palotában ébredjek, aminek a falai gyémántból vannak, és száz meg száz szolga sürögjön, forogjon benne. Erre az ember lecsukta a szemét, s mikor kinyitotta, olyan gyönyörűség tárult elé, amilyet még elképzelni se tudott. Egy fényes gyémánt palotában találta magát, s a szolgák hada mind az ő kívánságát leste. Nagyon boldog volt a szegény ember, hogy végre van fedél a feje felett, s ételre sem lesz többé gondja. Csak azt sajnálta, hogy nincs kivel az egészet megosztania. Így hát gondolt egyet, és megint csak elfordította a gyűrűt. Az ember épp csak pislogott egyet, és a kígyó már is megjelent. Mit szeretnél, kedves gazdám? Azt szeretném, hogy hozd el nekem a Fekete Király csodaszép lányát, hadd vegyem feleségül. Ahogy szeretnéd, kedves gazdám. Kisvártatva valaki kopogott a palota ajtaján. S tudjátok, ki volt az? Bizony, a Fekete Király lánya teljes pompájában. A szegény embernek végre minden vágya teljesült, s olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogadni. Derűsen teltek ezen túl a napok a gyémánt palotában, s ha valamiben mégis hiányt szenvedtek volna, azt az acélgyűrű és a kígyó mindig orvosolta. Hanem egyszer úgy esett, hogy az ember elment vadászni, és otthon hagyta a féltve őrzött acélgyűrűjét. S mit ad Isten? Éppen akkor arra járt egy ószeres, aki régiségeket keresett. Nosza, fogta a király kisasszony az acélgyűrűt, mit sem sejtve a varázs erejéről, és elcserélte egy szép aranygyűrűre. Az ószeres, aki valójában egy gonosz varázsló volt, ismerte a gyűrű titkát, és amint a kezébe került, már is hívta a kígyócskát. Mit kívánsz, kedves gazdám? Kérdezte a kígyó. Azt kívánom, hogy repíts el engem és ezt a palotát egészen az óperenciánis túrra, hogy többé senki fia ne találhasson ránk. A kígyó kénytelen kelletlen teljesítette az új gazdája kívánságát, s az egész gyémánt palotát szolgástól, királylányostól az óperenciás tengeren túlra repítette. Közben a szegény ember is hazaért, de a kastélynak csak a hűlt helyét találta. Addig-addig morfondírozott magában, míg arra jutott, hogy megkeresi a királylányt és a gyémánt palotát, és ha kell, a föld alól is előkeríti őket. Elindult hát, de messzire nem jutott, s már is egy megsebzett kutyába botlott. Az állat keservesen nyűszített az út szélén, és a szegény embernek megesett rajta a szíve. Gyógyfüveket keresett a közeli erdőben,
és meggyógyította. Később már ketten folytatták útjukat, és csak hamar összetalálkoztak egy macskával, aki szomorúan nyávogott egy fa tövében. Kérlek, jó ember, vigyél magaddal, a gazdám kidobott, s azóta is magányosan tengődöm. Az ember megsajnálta a gírhes macskát, és magához vette. Hosszú évekig vándoroltak hárman, a világot már keresztül kasul bejárták, mikor eljutottak a tengerpartjára. Az ember kémlelni kezdte a messzeséget, és egyszer csak egy ragyogó pontra lett figyelmes. Ahogy fürkészte a távoli pontot, hirtelen felismerte az ő drága gyémánt palotáját. Bárcsak átjuthatnék valahogy a túlpartra, hogy visszaszerezzem a varázslatos acélgyűrűmet, sóhajtozott. Ne aggódj, majd mi visszaszerezzük, mondta a kutya. Azzal beugrott a vízbe, a macska meg a hátára, és úszni kezdte. Valahogy átevickéltek a túlpartra, majd beosontak a palotába. A gonosz varázsló éppen a trónján szundikált, amikor megpillantották a gyűrűt a szakállára kötve. Oda settenkedtek, a macska óvatosan kibogozta, aztán utcú neki futottak, ahogy a lábuk bírta. Mikor a varázsló észrevette őket, már rég visszafele úsztak az óperenciás tengeren. Hogy örült a szegény legény, mikor ismét újjára húzhatta acélgyűrűjét. Mindjárt el is fordította, a kígyó pedig előbújt a bokrok közül. Mit kívánsz, kedves gazdám? Sziszegte az ismerős hang. Nem kérek én mást, csak add vissza a feleségem is a gyémánt palotám, vágta rá az ember. A kígyó bólintott, és a szegény legény egy szempillantás múlva újra a gyémánt palotában találta magát, oldalán a királylánya. Hanem az ember hűséges barátairól, a kutyáról és a macskáról sem feledkezett meg. Azóta is a palotában élnek, s bizony, még sosem volt ilyen jó dolguk. A gonosz varázsló pedig talán még most is az óperenciás tengerpartján toporzékol.

0: Jups, zsíp, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz!
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mint szebb madár, mint a lúd, nem kell neki gyalogút. Télen, nyáron mezít láb, úgy kíméli a csizmát.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életébe kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból élek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mondd. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta, én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, és akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk. Mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2-t taníttattam. azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felej nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. Kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat, hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtotta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hej, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
5: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
4: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hej, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szidja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre, mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros. Ez a király városa. Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jól van, fiam, mondja a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból. Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furójáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhászlegény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyulak pásztora. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony, akit három fiú gyermekkel áldott meg a sors. Nagyon szerette ő mindegyiket, csak épp annyira szegények voltak, hogy száraz kenyéren és zapkásán kívül mást nem is ismertek. Aztán, mikor a legények felnőttek, megelégelték a szegénységet, és elhatározták, hogy mindannyian világgá mennek. Gondolták, majd szerencsét próbálnak, abból nagy baj úgysem lehet, legfeljebb egy kis pénzt szereznek. Egy nap a legidősebb fiú így szólt. Édesanyám, holnap útnak indulok, süssön nekem egy kis hamuban sült pogácsát. Zokogott az asszony, de hát egyebet nem tehetett. Megsütötte a pogácsákat, és sok szerencsét kívánt a fiának. A legény pedig másnap nyakába vette a világot, és csak ment-ment erdőmezőn keresztül, míg egy óriási díszes kúthoz nem ért. Ott végre megtölthette üres kulacsát, majd leheveredett a fűbe, és elővette a hamuban sült pogácsát. Hanem éppen csak belekezdett a falatozásba, mikor egyszer csak valami megbökte a kezét. Lenézett a fűbe, és ott állt egy apró egérke.
1: Kérek szépen, adj egy falást belőle, már napok óta semmit sem ettem.
0: Cincogta a kis egér.
2: Dehogy adok, hisz akkor mi marad nekem?
0: Felelte a fiú, és gyorsan megette az utolsó pogácsát is. Az egérke csalódottan, korgó hassal mászott vissza a lyukba, a fiú pedig tovább folytatta útját a királyi palota felé. Mikor odaért az udvarba, tüstén szolgálatra jelentkezett.
2: És mondd csak, mihez értesz, fiam?
0: Kérdezte tőle a király.
2: Tulajdonképpen semmihez és mindenhez. Bármilyen feladatot elvégzek, ha kell.
0: Húzta ki magát büszkén a fiú.
2: Ám legyen. Van nekem épp 100 nyulam, hajtsd ki őket holnap a mezőre, de el ne merj hagyni akár egyet is.
0: A fiú rábólintott a dologra, és másnap hajnalban már a nyulakat terelgette a mező felé. Ám amikor odaértek, a nyulak egy szempillantás alatt szétszélettek, a fiú pedig kapkodhatott utánuk, megfogni úgyse tudta mindet. Nem ismert visszamenni a palotába, hanem szégyenében inkább hazakullogott a falujába. Bánatosan mesélte el, hogy merre járt és hogy veszítette el a nyulakat, hanem a középső testvérnek egyből felcsillant a szeme a kihívás hallatán. Másnap elindult ő is, hogy szerencsét próbáljon, és éppen úgy történt vele minden, mint a bátyjával. Ő is megtalálta az erdő szélén a díszes kutat, és ő sem osztotta meg a kisegérrel a hamuban sült pogácsáját, és az ismét éhes maradt. Amikor megérkezett a palotához a legény, rögtön szolgálatra jelentkezett, és épp úgy, mint a testvérének, neki is a nyulakat kellett őriznie. Izgatottan hajtotta ki a nyulakat a mezőre, gondolta, most majd megmutatom, milyen fából faragtak engem. Ám ahogy kiértek a mezőre, a nyulak ahányan voltak, annyi fele futottak. Szégyen szemre ő is hazasonfordált, és többi a palota közelébe sem mert menni. Végül a harmadik fiú következett, miután édesanyja gondosan megrakta batyuját hamuban sült pogácsával, ő is útnak indult. Az erdő felé vette az irányt, és mikor meglátta a díszes kutat, fáradtan heveredett le a tövébe. Mikor elővette a pogácsát, nem telt el pár perc, és a kisegér már az inge ujját húzogatta.
1: Nem akarlak zavarni, de kérhetnék egy falást az ebédedből? Már az idejét sem tudom, mikor ettem utoljára,
0: mondta félénken az egér.
2: Hogy ne adnék, vágta rá a fiú, és már le is tört egy darabot a pogácsából.
1: Nagyon köszönöm a kedvességed, és mivel ilyen jól bántál velem, megjutalmazlak valamivel. Itt van ez a varázskürt. Ha legközelebb bajba keveredsz, csak fújd meg, és én majd a segítségedre sietek.
0: A legény igencsak csodálkozott a dolgon, de azért eltette az aprócska hangszert, hát ha még hasznára lesz.
2: Majd búcsút intett a kisegérnek, és elindult egyenest a palota felé. Mikor odaért, a király őt is kifaggatta.
3: Hát te fiam, mi áradban erre?
2: Szeretnék szolgálatra jelentkezni. Éppen egy ilyen deréklegényre van szükségem. A nyulaimat kell kihajtanod a mezőre, de vigyázz, egy sem hiányozhat.
0: Ahogy megbeszélték, a fiú ki is terelte másnap a nyulakat a legelőre, ám épp hogy csak egy pillanatra nézett félre, s már is az összes nyúl elpódorgott. A fiú már éppen kétségbe esett volna, mikor eszébe jutott a varázskürt. Hamar előkapta a tarisznyájából és megfújta. S lássatok csodát! Az összes nyúl egyszerre megfordult, és visszaszaladt a fiúhoz. Hanem a király az ablakból nézte, mit csinál a legény, és gondolta, még egyszer próbára teszi. Már is parancsba adta az egyik szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre, és hozzon egy nyulat a pásztortól. A szolgáló odament a legényhez, ám az nem akart nyulat adni neki.
2: De hisz a király kérésére jöttem, felelte a szolga. Este óriási lakoma lesz a palotában, s a király ragaszkodik hozzá, hogy megsüssünk egy nyulat.
0: Ám a legény nem akart hinni a cselédnek. És akkor egyszer csak a fiú vállára ugrott az egérke, majd a fülébe súgta.
1: Add csak oda neki, majd én visszaszerzem.
0: Erre megnyugodott a fiú, és az egyik nyulat berakta a szolgáló zsákjába. Ám az egér sem tétlenkedett, azon nyomban felmászott a zsákra, és elkezdte megrágcsálni. Nem telt el pár perc, s a kisegér akkora lyukat rágott a zsák oldalába, hogy a nyúl egyből kiugrott rajta. Aztán, hogy a szolgáló észre ne vegye, egy sziklát rakott a nyúl helyére. S a cserére nem is derült fény, csak mikor a király kinyitotta a zsákot. A szolgáló erősködött, hogy ő nyulat hozott magával, de a király egy szavát sem hitte. Már éppen tömlöcbe vetette volna a szolgát, mikor meghallotta a pásztor fiú hangját.
2: Jó napot, király uram! Alásan jelentem, meghoztam a nyulakat.
0: A király alig hitt a szemének, mikor megszámolta a nyulakat, s éppen 100 volt belőle. Jutalmul annyi aranyat adott az ifjúnak, hogy 10 ökör is kevés volt, hogy elhúzza. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével.

0: óriási büszkeség ez nekünk. És ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Napsugaras reggelre ébredt a két kis Katica bogár. De jót aludtam, nyújtózkodott Katica béni. Én is, de már nagyon vágyódom haza. Sok napja már, hogy a világot járom, nagyon szeretném látni a mamámat és a testvérkéimet. Ennél mi sem könnyebb, mondta Katica béni, de valójában még el sem mondtad, merre laktok. Zöld bokor az otthonunk. Zöld bokorból 100 és 100 akad, dorgálta meg béni, sohasem találsz haza, ha csak azt tudod, hogy zöld bokor az otthonotok. Ez is zöld bokor, ahová letelepettünk, magad is láthatod. Kis Katica elsírta magát, és erre megszólalt alattuk a kis tópartján üldögélő zöld béka gyerek. Miért jezgeted kis pajtásodat, Katica béni? Inkább segíts neki megkeresni a hazafelé vezető utat. Nem ijeszgetem, csak megkérdeztem tőle, merre is lakik. Én ugyanis szintén egy zöld bokorban lakom a családommal, a nagy 100 éves tölgyfa közelében. Tehát mi is a 100 esztendős öreg tölgy közelében lakunk? Örvendezett kis Katica. No, akkor igen közel lakunk egymáshoz, kiáltott örvendezve Katica béni. Minden nap találkozhatunk, mondta boldogan kis Katica. Kurutj, kurutj, így hát nincs semmi baj, és én is elbúcsúzom tőletek. Viszontlátásra, kedves zöld béka gyerek, sohasem felejtjük el, mi szép énekkel altattál el bennünket. Viszontlátásra, kurutyolta a zöld béka gyerek meghatottan, és a két kis Katica bogár útnak indult. Szálltak, repültek, de otthonukat sehol sem látták. Azt hiszem, eltévedtünk, ilyet meg kis Katica. Mégsem olyan könnyű hazaszállni. Ebben a pillanatban a fű között megszólalt a lassú beszédű csigabiga. Azám, mert nem néztek sohasem a földre. Ó, kedves csigabiga, veled találkoztam először világjáró utam alatt, örvendezett kis Katica. Csak hogy megismersz, kis Katica bogárka, mormogta a csigabiga, aztán hosszú, puha szarvacskáit nyújtogatva megmutatta, merre is kell szállniuk, hogy minél előbb hazaérjenek. Mégis majdnem beesteledett, amikor hazaértek. A nagy zöld levélen éppen az öreg tölgy szomszédságában ott ült a Katica család. Boldogan fogadták a rég nem látott kis Katicát. Csak hogy újra közöttünk vagy, kislányom, súgta Katica mama. A többiek körülvették őket. Hol jártál, mi mindent láttál, kérdezgették, és kíváncsian nézték világjáró testvérkéjüket. A kis Katica nagy izgatottan mesélni kezdett. Ó, ha tudnátok, mi messze jártam, és mi mindent láttam. Sok mindent, amit talán még Katica nagyanyó és Katica nagyapó

apó sem látott, pedig ők sok esztendőt megéltek. Csodálkozva hallgatták mindannyian kis Katica meséjét. Katica béni nem szólt semmit, mert hiszen ő ismerte kis Katica minden kalandját. Délután aztán nagy mulatságot csaptak kis Katica hazatérésének örömére. Volt nagy örömvígság, tücskök ciripeltek, tücsök hegedűvel oly szépen zenéltek, a Katica bogarak vidám táncot jártak, napestig a tánccal soha meg nem álltak. Én is ott voltam, mindent végig láttam, és a Katica mesékre sorra rátaláltam. Alszanak a hétpettyes Katica bogarak a szép zöld lapulevélen. Kis Katica boldogan mosolyog álmában. Zsuzsikáról álmodik? Vagy a szép lepkékről? Ki tudja? Talán arról, hogy egyszer újból elindul világ körüli út.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Én nagyon szeretek nyelvtörőket mondani. Csatlakoztak hozzá? Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Jól járnak a molnárok. Most együtt. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most mondjuk együtt. Mikor jó nyár jár rájuk. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani Cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, disz, ajsz, ejsz, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó! Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hídat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen odanyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok, hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva, gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira, Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt.
3: Cíz, motyogta a szemét dörgölve.
2: Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt.
3: Nem tudom, hol van Cisz. Attól félek, fennmaradt a buszon.
2: Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb vigasztalni.
3: Cisz?
2: Kérdezte kis Saci, de nem sírt. Anya szeméből viszont kigördült egy könycsepp.
4: Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni.
2: A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cisz nélkül, mert kis Saci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Ciszt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kis Saci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Ciszről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnékja támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy.
4: Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Ciszt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is, biztos van ilyen.
2: Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem.
4: És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett.
2: Cisz ott lapult a 0 kilométer kőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az.
5: Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cisszel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri.
2: Cisz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cisz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cisz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Ciszt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját és...
3: Behamta?
2: Kérdezte kis Saci.
3: Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cisznek, hiszen ő is macska. Nagy macska.
2: Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cisz egészen különös kalandokba keveredett, utazott térben és időben, a 0 kilométer kő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behamta, kérdezte kis Saci.
5: Be, vágta rá apa,
2: de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cisz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cisz távoli rokonairól.
4: De bármilyen izgalmas volt is Cisz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget.
2: Cisz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki.
3: Nagyon?
2: Kérdezte kis Saci.
5: Nagyon,
2: felelte egy emberként apa és anya, és akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Ciszt átölelve álomba szenderült.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

és taps! Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik, és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs, szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
2: Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: A nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűködet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: A nyulacska harangocskája című mesét hallottátok.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Ugye te is mosolyogtál ma már? Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hasad.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Pataki Edit, mese a négy testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy testvér. Egy fiú és három lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket, igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet, 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú, hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes menyasszony ruhát varázsolt minden fára, bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kis barátnőjével, Sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat, úttalanná vált utakon, korcsolya pályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges húgával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis húgom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki őszüdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél hugocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. Egy-két kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak hugocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. Tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld színt öltött a környezet, és ez az ég kékségével a végtelenné tágult látóhatár peremén találkozott, össze is olvadt vele. Hűszálakon harmadszivárványlott, katica bogár itta szomjasan. A hóban tisztára fürdetett fák és bokrok ismét csodálatos ruhát öltöttek. Fehérben ékeskedett a medgy, a cseresznye, a szilva, a kökény, mintha mindannyian lakodalmukra készülő menyasszonyok lennének a rózsaszínbe kékes lilába bújt koszorús lányok, a barackok, az almák és a körték között. Az ünnep fenségéhez méltóan virágillat áradt a levegőben. Minden és mindenki felszabadult, újjongott. Madarak daloltak, méhek döngicséltek, megköszönték Télnek, hogy kipihenhették magukat, tavasznak pedig életük szépségét. Tavasz megérlelte első gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bő termést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? Fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, Kölykök növekednek az odúkban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában, és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok. Nem megszázszoroztad, hanem meg ezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt, most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, Hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézédesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, pap gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani

0: tiszták kamrájukba, csűrjükbe, pajtájukba a termést. Tücskök ciripelése zengte be az éjszakákat. Színpompás ruhát öltött a környezet, az eddig zöldevelek bíborrá, aranyjá, csodabarnává váltak. Gazdagon illatoztak a kertek, túlérett gyümölcsöket lakmároztak madarak, bogarak, gyűjtögethettek téli raktárjukba mókusok, hörcsögök, sünök, méhek, hangyák. Aztán ősz elszomorodott, sajnálta, hogy a virágokat nem őrizheti meg. Sokat sírt, az utakat sártengerré változtatta. A fák és bokrok minden levelüket lehullatták, csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avard biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. Átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még. Hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyat napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszivetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték, örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár is, ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mind a négyen, sóhajtott tél, mikor 3 kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és évapó jogosan lehet büszke 4 munkás gyermekére.
1: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

jája, nyitva piros kis kabátja. Tenyeremen vígan sétikál, hét a pöttyöt, szép a röptöt.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat Nyakiglábnak, a másodikat Csupahájnak, a legkisebbiket pedig Málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, menjenek már szolgálni, hát keresék meg a maguk kenyerét, kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik, Nyakigláb. Ment, mendegélt. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok néked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts, teríts asztalkám, s lesz rajta mindenféle. Elfogadod?
2: Azt, aki a hegyet megette volna kenyérrel.
1: Persze, hogy el. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki. Teríts, teríts asztalkám! Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy Nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy fogadót, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal, jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg bent volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha az ő fogadójában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csoda asztalt kicserélve egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint Nyakiglábé. Másnap reggel Nyakigláb újra elindult. Addig ment, ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk, mondják a többiek. Épp jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény Nyakigláb az asztalnak, hogy teríts, teríts asztalkám. De bíz, az nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy Nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték Nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek is, Csupahály. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél Nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, hogy tüsszents, tüsszents, csacsikám, és annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod?
2: Egy ilyen jószágot.
1: Csupahány nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a fogadóba. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki. Tüsszents, tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy Csupahály már alig fért a sok aranytól. Feszette az aranyat, és lefekült. De a kocsmáros a kulcsokon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy Csupahály már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupahály vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De mikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat nem tüsszentett a padlóbra, hiába várták. Csupahály se vitte el szárazon, őt is jól megverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez. Őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg. Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám? És akkor a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit csak akarsz. Málészája hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes volt, és szomjas is. Bement. Evett, ivott, amennyit jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert hogy egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból, furkócskám, verd meg ezt a kocsmárost! A furkócska kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elegetett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, jaj, hagyd abba a verés, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el Kent az én bátyáimtól? Hát a terítsasztalt meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza-vissza, furkócskám, vissza a zsákba! A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni, meg inni, volt pénz is, amennyit csak akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jókai Mór, Találós mesék. Előadja Ternovszky Béla. Találjátok ki, hogy mi ez. Veresingenéki vagyon, karddal körülvéve nagyon, nem kell neki engedelem, mégis, ahol kell, megjelen.
2: Ez nem más, mint a tulipán.
1: Hát ezt mondjátok meg, hogy mi. Nincsen veres sipka nélkül, hamar küzd, nehezen békül, vagyonnéki sarkantyúja, az első riadót fújja.
2: A megfejtés a kakas.
1: Hát ezt kitalálja ki. Tavasszal jön nagy táborral, mikor nagy pusztítást forral. Íztatják a föld népeit, ölje meg, ahol teheti.
2: Ez pedig a cserebogár.
1: Ezt is nehéz kitalálni. Fiatalon börtönbe volt, édes, kedves, nem is hajolt, vénségére a szabadban fás, keserű, haszontalan.
2: A helyes válasz a spárga.
1: Hát erre ki ismerne rá. Minden ujja veres plajbász. Nem barátja a haladás. Olló is van a kezében. Ha megfog, köszönöm szépen.
2: A megfejtés a rák.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Három csillag van az égen. Három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Gyere egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
1: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
3: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
4: Csukás Mese Rádió. Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri, és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
2: Élit?
1: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. ekkor meghallotta a nevét. Pancinello, hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
3: Micsoda?
1: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted?
3: Hát, még nem nagyon.
1: Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak. És én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok, madarak nevét talált ki. Korán reggel rikkant nagyot, énekét, zengve dallamot. Be nem áll a csőrös szája, csak ha kukacot kajálja. Mondjátok meg, ki ő.
6: Ez a Rigó.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszerre tartottunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
2: Tessék, Mikó lakás, Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
1: Kérdezte anya testvére.
2: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
1: Kérdeztem.
2: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
1: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk, és megkerestük a Nagyika szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van, ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszilt, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajokban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hagy öleljelek meg benneteket, hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra, drága jó atyátok addig sétál egyet anyával. Gyere Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hadd gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. Csípjétek meg, Nem hiszek a szememnek. Sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te szórka, te! Nem is te volnál, ha nem találta volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem mozogj, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet. Sóhajts, még. Na, még egyet. Jól van, jó szívű vagy. Társ ki a szád, mondd, a torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, s ne igyál hideg, málna szörpöt. Mindenkit is megvizsgálnál, Orka, viccelődtek a szobatársnénik. Nem lehet, mentette ki Nagyik az Orka, nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek. Vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok, Mikó Zorka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet, kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal, kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezned az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, Nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi, bízz magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem Nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, Nagyika. Nem szólt semmit. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a Nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, Nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis sáska

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Csukás István. A nagy ho-ho-ho horgász nyáron. A titokzatos békaember. A nagy horgász vidáman battyogott a folyópartra. Az egyik hóna alatt horgászfelszerelés volt. A másik hóna alatt egy zsák. A főkukac a kalapon üldögélt, és onnan bámult kíváncsian. Majd kifúrta az oldalát a kíváncsiság, nem bírta tovább, megkérdezte.
3: Főnök, mi van a zsákban?
2: A nagy horgász kurtán válaszolt. Titok. És egy szót se senkinek. A főkukac megsértődve morgott a kalapon.
3: Hogy mondhatnék egy szót is, mikor nem értek egy szót se?
2: A nagy horgász összepréselte a száját, és titokzatos képet vágott. Mert a horgászok tudnak titkot tartani. Erről lehet megismerni őket. Tűzzel, vassal sem lehet kiszedni belőlük, ha nem akarják. A folyóparton lepakoltak. A nagy horgász a zsákot a bokor mögé rejtette. Intett a főkukacnak, rácsatolta az övet, s titokzatosan suttogott.
3: Most úgy fickáltozza vízben, mint még soha. Dobd be mindent, izzeg mozog, s vond magadra figyelmet legalább egy percig. És psz, amit most mondok, az titok. Én nem leszek itt, és mégis itt leszek. És ha véletlenül felismersz, akkor tegyél úgy, mint aki nem ismer.
2: A főkukac a fejét rázta, de ettől csak még jobban összezavarodtak a gondolatai. Motyogva hebegett. Itt lesz, nem lesz, felismerem, nem ismerem. Mi ez? A nagy horgász még titokzatosabban magyarázott.
3: Hadi titok.
2: Psz, csitt. Most nem kell többet tudnod. S bedobta a főkukacot a vízbe. A főkukac keseregve felkiáltott, ahogy belepottyant a vízbe. Nem kell többet tudnom, hiszen semmit se tudok. A halak körbevették a főkukacot, aki nem hagyta abba a panaszos motyogást. Itt leszek, nem leszek itt. Ismersz, nem ismersz. A halak füleltek, figyeltek, de nem értettek egy szót sem.
3: Ennek meg mi baja? Kérdezte az egyik hal. Mi ment az agyára?
2: A főkukac mérgesen a halakra förmett.
3: Ti ehhez tök fejek vagytok. Ez hadititok. Fogjátok be a kopoltyútokat, pszcsit, és hagyjatok gondolkozni.
2: A főkukac gondolkozott és motyogott, törte a fejét, és egyszer csak nagyot kiáltott.
3: Hurrá! Tudom már, értem már! Napszúrást kapott, és átmeneti agylágyulást. Szegény nagy hó, szegény főnök!
2: A halak izgatottan pusmogtak, találgatták, hogy mit is hallottak. Hallottátok, ti is hallottátok? Mondta az egyik hal. A nagy ho-ho napszúrást kapott. A másik hal fontoskodva magyarázott.
3: A főkukac meg átmeneti agylágyulást.

0: vitte a falevelet.
1: Jövök, főnök, meggyógyítalak!
0: Közben, még a főkukaca halakkal társalgott, különös dolgok történtek a parton. A nagy horgász a bokor mögé lopakodott, magába pisszegett, meg heherészett. Most egy kis csel következik. Nem is kis csel, hanem nagy csel. A bokor mögött lehúzta a trikóját, rátette egy villáságra, a kalapját meg az ág hegyére. Elégedetten nézte, olyan volt, mint egy bábú, amely egy nagy horgászt ábrázolt. Ami igaz, igaz, messziről egészen nagy horgász formája volt. A kinyitható székhez kúszott, vitte a trikós kalapos bábút, leszúrta a szék elé. A horgász botokat mellé szúrta, olyan volt, mintha éppen elmerülve horgászna. Azután a nagy horgász visszakúszott a bokorba. Kinyitotta a zsákot, és kiszedett belőle egy béka ember felszerelést. Gyorsan belebújt a gumitalpakba, fejére húzta a gumisisakot a két nagy szemüveggel, a szájába vette a légzőcsöveket. Félelmetesen nézett ki, ahogy imbolyogva elindult a víz felé, s csobbanva beleugrott. Éppen elkerülték egymást a főkukaccal. A főkukac lihegve mászott ki, hozta a levelet, s bátorítóan kiabált.
1: Ide néz, főnök! Jó hideg levél! Egy hidegvérű hűtötte le! Ezt tegye a homlokára, ettől elmúlik az agylágyulás!
0: Odaért a bábúhoz. Közelről rögtön felismerte, hogy ez nem a nagy horgász. Mérgesen zsörtölődött, meg morgott, s most végképp nem értett semmit. Mi a nyavaja ez? Megszökött? Na jól van. Ha ő helyette jó egy fabábú, akkor helyettem is jó lesz egy fakukac. Dühösen egy fadarabot csatolt a horogra. Engem itt hagyott a főnök? Így is jó. Majd meglátjuk, hogy mit tud egyedül. S bedobta a folyóba a fakukacot. Ekkor, mint egy rémlátomás, nagy szemüvegű békaember arc bukkant fel a vízből épp az orra előtt. A főkukac remegett, meg reszketett ijedtében. Mi, vacogta. Folytott hang ripakodott rá a gumiálarc mögül. Mit remegsz, pupák? Nem ismersz meg? A főkukac továbbra is vacogott, meg dadogott.
2: Ismerős? Nem ismerős. Kísértet?
0: A nagy horgász folytott hangon heherészett, meg hohózott. Semmi kísértet. Én vagyok az a nagy horgász.
1: Ez egy csapda, illetve álca. Pompás álca, ha még te sem ismertél meg. Most befűtök a halaknak. Hadd higgyék, hogy itt vagyok, mikor nem vagyok itt. És jól bekerítem őket. Érted?
0: A főkukac semmit se értett. Remegve és vacogva válaszolt.
2: Igen, minden világos. Itt a kísértet, amikor nincs itt a kísértet. De hol van a nagy horgász?
0: A nagy horgász legyintett, s folytott hangon dünnyögött. Á, ez napszúrást kapott, és agyalágyulást. Mindent egyedül kell csinálnom. S lemerült a víz alá. A főkukac üveges szemmel nézett utána, a hideg levéllel borogatta a fejét. Elmúlik, mindjárt elmúlik. Már el is tűnt a kísértet. A víz aló nagy buborékok gomolyogtak. A nagy horgász fújtatott, prüszkölt a légzőcsőbe, végre a cső kiért a víz fölé. Rendesen jött rajta a levegő. Tompa harci kiáltás hangzott a mélyből.
1: Most elkapom a halakat.
0: Ho-ho-ho-ho-ho! A nagy horgász üldözte a halakat. Uszonyos lába felkavarta a vizet, mint egy propeller. Suhant, mint egy torpedó, jobbra-balra cikázott. Előre szegezte a szigonyt, meg a merítőhálót. A halak megzavarodva menekültek. Rémülten magyarázták az öreg halnak, hogy mit láttak.
2: Egy cápa, egy szemüveges cápa,
0: mondta az egyik hal.
2: Egy fekete tintapaca hal,
0: mondta a másik.
2: Egy vízbe fúlt varjú, mondta a harmadik.
1: Egy kétértű kéményseprő,
0: mondta a negyedik.
2: Egy huhogó kályhacső,
0: mondta az ötödik.
2: Ott jön,
0: mondták mindnyájan egyszerre. Az öreg hal a homlokát ráncolva nézte a vízben cikázó nagy horgászt, majd kiemelkedve a partra bámult. Nem értette a dolgot, csóválta a fejét.
1: Nézzük csak,
0: de hiszen a nagy horgász ott

0: ül a parton.
1: Akkor ez ki lehet? Ki ez a béka ember?
2: A halak megzavarodva cikáztak, menekülve keringtek és kiabáltak.
0: Jaj, csinálj valamit! Ennyit életemben nem úsztam, találj ki valamit!
2: Az öreg hal bólintott, hogy már ki is talált valamit.
1: Riadó, sorakozó, itt oldalt, itt nem vagyunk az útjában.
2: A halak gyorsan felsorakoztak oldalt. Az öreg hal kiadta a parancsot.
1: Ti ketten bekenitek a szemét iszappal. Ezzel is nyerünk egy kis időt. Te ott, fuss el a békáért, mondd, hogy sürgős.
2: Két hal leúszott a fenékre iszapért, a harmadik hal elment a békához. Amíg a békára vártak, a sűrű, ragacsos iszappal bekenték a békaember szemüvegét. A nagy horgász vakon és tétován tapogatózott ki a vízből. A fejét mereven az ég felé tartotta. Folytott hangon óbégatott.
0: Nem látok, mi van? Napfogyatkozás?
2: A nagy horgász kóvályogva, imbolyogva lemerült. Egy kis hal a légző csövét célozta meg, s bátran belebújt.
1: Éppen beleférek. Itt nem talál meg, jó kis búvóhely.
2: A nagy horgász fuldokolva bugyborékolt, mikor megérkezett a béka.
1: Itt vagyok, brekkeke. Mit akarsz, kutykurutty?
2: Az öreg hal a béka emberre mutatott. Ott van az a furcsa figura. Beszélges vele, hát ha a te rokonod, kérdezd meg tőle, hogy mit akar. A béka bólintott, a béka emberhez úszott, s megkérdezte.
1: Ki vagy te, brekkeke?
2: A nagy horgász fuldokolva válaszolt.
0: Brüty, brüty, brüty.
2: A béka tovább faggatózott.
1: Honnan jössz, kutykurutty?
2: A nagy horgász erőlködve bugyborékolt.
0: Glu, glu, glu, glu, glu.
2: A béka megvonta a vállát, de azért feltett még egy kérdést.
1: Hogy hívnak?
0: Quax, quax.
2: A légzőcsőben, mint egy laza dugó, kibejárt a kis hal. A nagy horgász hörögve lélegzett, s csak ennyit tudott válaszolni.
0: Hrk, hrk, hrk, hrk.
2: A béka legyintett, nem próbálkozott tovább. Az öreg halhoz úszott, s ezt mondta.
1: Nem rokonom, egészen más nyelven beszél.
2: Az öreg hal megköszönte.
1: Azért köszönöm, hogy megpróbáltad.
2: A béka udvariasan mosolygott.
1: Nincs mit, szólj máskor is, ha tolmácsra lesz szükséged.
2: S rugózó mozdulatokkal elindult a nádas felé. Az öreg hal tűnődve nézte a béka embert.
1: Se nem béka, se nem hal.
2: Hát akkor ki lehet? A nagy horgász összeszedte minden erejét, és egy nagyot tüsszentett.
0: Hapszi!
2: A kis hal kirepült a légzőcsőből. A nagy horgász felbukkant a vízből, s letépte a gumiál arcot.
1: Levegőt!
2: Kiáltotta, s hatalmasakat szippantott, meg lélegzett. Úgy tágult a melkasa, mint egy hordó.
0: A halak ámulva nézték, s vigyorogva lögdösték egymást. Nézd, a nagy ho-ho, a rettenetes békaember, hi-hi-hi-hi!
2: A nagy horgász kicaplatott a partra, nem törődött a nevetéssel meg a viogással. Megrázta magát, s újra régi volt. Újra rendesen szedte a levegőt, s bőszen harsogott a víz felé.
1: Ti csak ne nevessetek, ti csak ne viogjatok. Felejtsétek el a békaembert. Holnap újra jövök, és lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák!
0: Ho-ho-ho-ho!
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűszfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király! Hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király! A Tiszára! Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vigasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor, ha várjak, rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, s olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes selyem vánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hely, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha Váriban foly a Tisza, a várjak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig, mert legjobb az igazság. Lám azóta hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll, és megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hely, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja Váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek! Ifjan Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagykapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, és elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Neki láttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baj esedett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. Mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyó vizeit. Például Az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukásmese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van, már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, s minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
2: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
1: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. Most átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
2: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
1: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
2: A csoda vigye el ezt a zacskót. Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Uff, nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számban. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
1: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak.
1: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
2: Hm?
1: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött:
2: nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
1: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na vár csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát, te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a linnomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez jó, ez szép, fényes. a szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó rezsőre.
0: Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól.
1: Mindent ragasztó rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden.
3: Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra.
0: És mi újság a szádban?
3: Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni.
4: Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám.
1: Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából.
3: Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek.
1: Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad.
3: Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte.
0: Picúr, megvárhatlak?
3: Megvárhatsz,
1: nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Találós kérdés.
7: Sziasztok, Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
5: Csukás Mese Rádió.

0: Királyfi és a tenger szelleme. Élt egyszer egy király, akinek három fia volt. Mikor megöregedett az uralkodó, szétosztotta a vagyonát a fiai között. A legidősebbik egy arannyal megrakott kamrát kapott, a középső kamrája csordultig volt ezüsttel, ám amikor a legkisebbre került a sor, elfogyott a temérdek kincs. A kis királyfi kamrájába végül néhány rakás fán kívül egyéb nem került. Kérte bátyjait, hogy testvériesen osszák szét a sok tallért, ám az irigy testvérek cserben hagyták. Na, majd megmutatom én nektek. Világgá megyek, s mikor visszatérek, egyedül gazdagabb leszek, mint ti ketten, gondolta magában a királyfi, majd hátára vette a batyuját, és elindult az ismeretlenbe. Miközben a tenger felé ballagott, eszébe jutott egy régi legenda a tenger szelleméről, amit még édesapja mesélt neki gyerekkorában. Mindig is kíváncsi voltam a titokzatos tengeri szellemre, most végre utána járhatok, valóban létezik-e. Aztán egyszer csak szembe jött az úton egy medve.
1: Ódolatom, kis herceg,
0: dörmögte köszönésképpen.
1: Hova ezen a verőfényes reggelen?
0: A tenger szellemét keresem. Ismered? Kérdezte a délceg királyfi.
1: Nem, még sosem hallottam róla. Tudod mit? Éppen ráérek. Veled tartok én is.
0: Vágta rá nagy medve, és ketten bandukoltak tovább az úton. Ahogy így mendegélnek, megpillantják a rókát, amint éppen egy fa alatt heverészik. Jó napot, rókakoma! Igazán szép napunk van ma, köszöntötték illedelmesen.
1: Az bizony. És hova igyekeztek, ha megkérdezhetem?
0: Érdeklődött a róka.
1: A tenger szellemét keressük. Gyere velünk te is,
0: kérte a királyfi.
1: Nem bánom, csatlakozom. Még sosem láttam szellemet. Így már hárman voltak, de csak hamar belebotlottak a nyúlba, s mivel nem volt jobb dolga a tapsi fülesnek, ő is velük tartott.
0: Mikor leértek a partra, a medve így szólt.
1: És mondd csak, királyfi, tudod, hogy csalogassuk elő ezt a híres nevezetes szellemet?
0: A legenda szerint, ha sikerül ráncba szedni a tengert, a szelleme is előbukkan majd, felelte a királyfi.
2: Ráncba szedni a tengert? Hát azt meg hogyan kell?
0: Csodálkozott a nyúl. Sodorjunk kötelet, amiből hálót fonhatunk, s majd azzal megcsípjük, válaszolta a királyfi, és kiosztotta a feladatokat. A nyúl feladata volt a háncs megszerzése. A medve és a róka sodorták a kötelet, a királyfi pedig fonta a hálót. Miközben a parton munkálkodtak, észre sem vették, hogy a tenger szellemének a fia figyeli őket a vízből. Az ifjú szellem, mikor meghallotta, hogy mire készül a kis csapat, leúszott apjához a tenger mélyére.
3: Atyám! Néhányan a parton arra készülnek, hogy ráncba szedik a tengert!
0: Kiáltozta már messziről a fiú.
1: Mondd meg nekik, ha téged le tudnak győzni birkózásban, akkor megengedem, szedjék ráncba a tengert!
0: Válaszolta a tenger idős szelleme, mivel tudta, hogy az ő fiát még soha senkinek sem sikerült legyőznie. A fiú kiúszott a partra, és átadta apja üzenetét a királyfinak.
1: Nem bánom, megmérkőzünk veled, de helyettem inkább medvetestvérem küzdene meg,
0: felelte a királyfi, és odahívta a medvét.
1: A szellem, látva az óriási fenevadat, kissé megijedt, de bátran vállalta a küzdelmet. Ám a medve erősebbnek bizonyult nála, és félkézzel felkapta, majd könnyedén a földre dobta.
0: A tengeri szellem szégyenkezve tért vissza apja víz alatti palotájába.
1: Jaj, édesapám! Képzelje, ezek az idegenek olyan erősek, hogy könnyedén elbánnak bárkivel. Az öreg szellem csóválta a fejét. Mondd meg nekik, hogyha legyőznek hazudozásban, ráncba szedhetik a tengert.
0: A szellem visszatért a partra, de nem számolt a ravaszdi rókával. A királyfi most a rókát küldte maga helyett, hogy álljon ki versenyezni a szellemmel. S bizony a róka, akinél nincs rafináltabb állat az erdőben, könnyedén lepipálta a szellemet füllentésben. A szellem csüggetten mesélte utána édesapjának, mi történt. Ezek olyan agyafúrtak, hogy még csak szóhoz sem hagytak jutni. Igazán nem tudom, miben lehetne legyőzni őket. Rendezzetek futóversenyt. Abban biztosan nem tud megverni senki sem. Az ifjú szellem ismét kiúszott a partra, és átadta apja parancsát. Nem bánom. Rendezzünk futóversenyt, mondta a királyfi. De előbb kérlek, menj oda a tapsi füleshez, és jó hangosan mondd el neki is. Óriási fülei vannak, de ennek ellenére nem hall túl jól. Füllentette a királyfi. És mikor a szellem belekiáltott a nyúl fülébe, az úgy megrettent, hogy egyből futásnak eredt. A szellem is neki lódult, de addigra a nyúl már messze járt, és a szellem nem tudta behozni a lemaradást. Szomorúan úszott hát vissza apjához. Kisvártatva visszatért a partra apja üzenetével. Atyám azt kérdezi, mennyi ezüstöt kértek azért, hogy békén hagyjátok a tengert? A királyfi gondolt egyet, és levette kalapját. Ami ebbe belefér, nekem elég lesz. Az ifjú szellem hazament az ezüstért, és közben a királyfi és barátai egy mély gödröt kezdtek ásni. Mikor elkészült, levágták a kalap tetejét, és az pont eltakarta a gödör szűk nyílását. Így mikor a szellem visszatért a szekérnyi ezüsttel, csak öntötte bele a kalapba, de mégis a kalap üres maradt. Csodálkozott a szellem, hogy fér el ilyen sok tallér egy aprócska kalapban, de nem volt mit tenni, még egyszer kellett fordulnia. Hazament a szellem egy újabb szekérnyi ezüstért, és azt is beleöntötte a kalapba. Most végre megtelt a mély gödör, és a kalap is tele lett. Most már megígéritek, hogy nem bántjátok a tengert? Megígérjük. Kiürítem a kalapom, és már itt se vagyunk, felelte a királyfi. A tenger szelleme visszatért a palotájába, a királyfi pedig összegyűjtötte a temérdek ezüstöt, és hazavitte. Habár az öreg tengeri szellemet nem sikerült meglesnie, a kamrája tele lett ezüsttel.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek, kicsik, nagyok, jobbkezesek, balkezesek, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! A körmök azért nőttek az ujjak végére, hogy megvédjék a sérülésektől. Emellett segítenek fogni, mászni, és jelzik az agynak, hogy ujjaitok mekkora erővel nyomnak valamit. A köröm a gyakrabban használt kezeteken nő gyorsabban. Annál gyorsabban, minél hosszabb az ujjatok. A csörgőkígyó farka végén lévő csörgői szarúból van, akárcsak a körmeink. Azért rázza, nehogy rátapossanak és elijessze a támadóit. Az orrszarvú szarva is ugyanabból az anyagból van, mint a mi körmünk, és védekezésre, harcra használja.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: És ahogy egyre éjszakabbra jutottak, a táj kezdett megváltozni. Egyre sűrűbb és nagyobb lett a növényzet. A homokot és a sziklákat felváltotta a fű és a moha. A folyók egyre szélesebbek lettek, a hegyek pedig egyre magasabbak. A testvérek elérkeztek a hegyek, erdők és tavak vidékére, és annyira lenyűgözte őket a látvány, hogy úgy döntöttek, kunyhót építenek és letelepednek. Másnap kora hajnalban a fivérek nagy reményekkel indultak vadászni. Bátran vágtak neki a rengetegnek. Egész nap az erdőt járták, de legnagyobb bánatukra egyetlen vadat sem tudtak elejteni. Kis húguk otthon maradt. Kosarat font és bogyókat gyűjtögetett. S miközben a ház körül tetvett, furcsa karattyolásra lett figyelmes. Adaba, a leveli béka volt az, aki a kunyhó mögött lakott egy odvas fában.
1: Kuty-kurutty, kuty-kurutty,
0: hangzott az éneke, amivel az eső szellemét hívta. Ám a lánynak csak ostoba vartyogásnak tűnt, és dühösen rákiáltott. Hogy már abba, napok óta nem ettem, inkább adj valami finomat nekem. A békának se kellett több, Adaba fogta magát, kiugrott az odúból, egy szempillantás alatt emberré változott, és eltűnt az erdő fái közt. Az indián lány közben semmit sem vett észre, annyira elmélyedt az éjség miatti ürességben. Adaba csak hamar visszatért, és egy adag hús volt a tarisznyájában. Ezt neked hoztam. Végre lesz mit ennetek, mondta, majd átnyújtotta a friss húst a lánynak. Ő pedig örömmel elfogadta, és finom vacsorát főzött belőle a bátyjainak. A nap már lemenőben volt, mikor a fiúk megérkeztek. Micsoda jó illatok! De honnan van ez a sok finomság? Csodálkoztak a fivérek. Gyertek csak, üljetek le, s majd vacsora közben elmesélem, szólt nyájasan a lány. A testvérek körbeülték a tüzet, és a lány elmondta nekik Adaba történetét. A fiúk nehezen hitték húguk meséjét, ám a fák sűrűjéből egyszer csak előlépett Adaba. Szervusztok! Köszöntelek titeket az erdőben! Az indiánok tisztelettudóan meghajoltak, majd megköszönték a húst, amit kaptak. Mondj csak, honnan szerezted ezt a húst? Ma egész álló nap az erdőt jártuk, zsákmány után kutatva, de nem találkoztunk egy árva lélekkel sem. Élnek állatok egyáltalán ebben az erdőben? Kérdezte kétségbe esetten a legidősebb. Adaba elnevette magát. Már hogy ne élnének? Talán csak ti nem vagytok elég szemfülesek. Holnap majd megmutatom nektek, hogyan kell vadászni. Reggel Adaba odaállt a fivérek elé. Mutassátok csak a nyilaitokat? És a fiúk elővették tarsolyukból a nyilvesszőket. Ilyen rozsdás, sáros nyilakkal lőni sem lehet, de ne aggódjatok, majd én segítek nektek. Adaba megmutatta a fivéreknek, hogyan kell olyan nyilvesszőt készíteni, ami pontosan célba talál, és sebes, mint a szél. Közben a lánynak meghagyta, hogy indákból fonjon erős kötelet. Mindenki serényen dolgozott, és nem sokára el is készültek. A kötelet kifeszítették két fa közé, majd Adaba intett a fiúknak, hogy sorakozzanak fel egy sorban a kötéllel szemben. Most megtanítlak titeket, hogyan célozzátok meg, és találjátok el pontosan a kiszemelt állatot, akármilyen messze is van tőletek. az indiánok egész nap gyakorolták a célba lövést, majd másnap hajnalban vadaba vezetésével vadászatra indultak. Óvatosan lopakodtak a fák között, keresték a nyomokat, s Adaba tanácsainak hála zsákmánnyal megrakodva tértek haza. Attól fogva az indiánoknak nem volt többé gondjuk az ételre, s hogy meghálálják Adabának a segítséget, beköltöztették a kunyhójukba. Így éldegéltek együtt az erdő közepén, vidámságban és békességben. Egy meleg nyári napon az indián lánynak elege lett a tikkasztó hőségből, és lement a tóra fürdeni. Adaba is vele tartott, ám ő nem merészkedett be a vízbe. Míg a lány a habokban fürdött, ő az árnyékban üldögélt. Miért nem jössz be a vízbe? Olyan kellemes itt, kiáltotta neki a lány. Ám Adaba megrázta a fejét. Én csak esővízben fürödhetek. Azonban a lány nem hallgatott rá, és kiúszott a partra. Ugyan ne bolondoz, ez is csak víz, nevetett a lány, és lefröcskölte Adabát. Ahogy a vízcseppek hozzáértek, és végigfolytak a fiú testén, különös dolog történt. Adaba egyszer csak összeesett, és újra békává változott. Valamit még kuruttyolt a lánynak, de az nem értette. És Adaba, a leveli béka, örökre eltűnt az erdőben. A lány mélyen megbánta tettét. Éjszakákon át könyörgött, hadd láthassa viszont kedvesét, de hiába. Az indiánok egyre csak várták, várták, hogy visszatérjen, de Adaba nem jött többet.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy te is tudsz mesét írni? Ha még nem próbáltad, akkor most adok neked egy tippet, hogyan fogj hozzá. Képzeld el a mai napodat. Elképzelted? S most gondold el, hogy mi lett volna, ha ma nem gyalogosan, hanem léghajóval mentél volna haza. Látod már magad előtt? Na, így készül az új meséd. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mondd.
2: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az óvónéni is nagyon büszke volt rá.
3: Azta! És tényleg ő rajzolta?
2: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
3: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
2: Más tollával? Mint a madarak?
3: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
2: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
3: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis orrszarvú. A messzi-messzi pusztaságban éldegélt egy kis orrszarvú a papájával és a mamájával. A kis orrszarvúnak nem volt ugyan testvére, de nagyon sok barátja akadt. Egy zsiráf, két majom testvér, egy kis elefánt és egy zebra csikó. Ez a sok barát mindent együtt csinált, amit csak lehetett. Fürödtek a folyóban, utána heverésztek a napon, hogy megszáradjanak, és nagyon sokat futkároztak a szabadban. Nagyon szerették egymást, mert mindenki ügyes volt valamiben. A zsiráf jó magasra tudta nyújtani a nyakát, hogy finom leveleket szedjen a többieknek, a majmocskák gyorsan másztak fára a gyümölcsért, a kis elefánt olyan ügyesen tudta csavarni az ormányát, hogy a legkisebb ágat is meg tudta vele fogni. A zebra csikó pedig mindig lehagyta őket a futóversenyben. Egyedül a kis orrszarvú búslakodott néha, mert kicsit zömök volt, kicsit testes, nem mozgott olyan ügyesen, és olyan gyors sem volt, mint a többiek. Persze mindig mondogatták neki, hogy nincs ezzel baj, és sokat segítettek neki. De a kis orrszarvú legnagyobb bánata mégis más volt. Méghozzá a nagy és vaskos szarv az orrahegyén. Nehéz volt, szúrós volt, és sokszor eltakarta a kilátást. Folyton beleütötte valamibe, beleakadt egy ágba, vagy meglökött vele valakit. Mondta is otthon a papájának, meg a mamájának, nem is értem ezt a szarvat, nem jó semmire, és csak a baj van vele. Néha még a többiek is piszkálnak miatta. Az orrszarvú papa és az orrszarvú mama próbálták vigasztalni, hogy ne bánkodjon. Hisz az orrszarvúnak kell egy szarv, amióta világ a világ, mindannyiunknak van. De a kis orrszarvú nem lett ettől boldogabb. Egy különösen meleg napon, amikor csak úgy szikrázott és égetett a nap, a hat jó barát kirándulni indult az erdőbe, hogy megmártózzanak a folyóban. Nagyon vágytak egy kis vízre és árnyékra. A zsiráf ment elől, mert ő látott a legmesszebb, és ő tudta az utat. A majmocskák faágakon ugráltak mögötte, őket követte a kis elefánt, aki gyümölcsöket szedegetett az útról, mögötte baktatott a zebra csikó, és végül jött a kis orrszarvú. Vidámak voltak, viháncoltak, nevetgéltek, ugráltak, alig fértek a bőrükbe. A folyóban jó sokáig pancsoltak, és észre sem vették, hogy időközben nagy vihar készülődött. Mire észbe kaptak, már késő volt. Fekete felhők gyűltek az égen, és úgy fújt a szél, mintha minden fát ketté akarna törni. A kisbarátok gyorsan bemenekültek egy odúba, hogy ott várják meg, amíg lecsendesedik az ég haragja. Amikor már nem hallatszódott a szél zúgása, elhatározták, hogy előbújnak. De jaj, a nagy szél egy hatalmas fát döntött az odú elé, és sehogy sem tudták arrébb rakni. Próbálta a zsiráf, de nem volt elég erős a nyaka. A majmocskák ki tudtak ugyan bújni a lyukon, de nem bírták el a fát. A kis elefánt ormánya nem volt elég hosszú, és még a zebra csikó izmos lábai sem tudták megmozdítani a rönköt. Ekkor állt eléjük a kis orrszarvú.
2: Egyet se féljetek! Itt van ez a csúnya szarv! Hát, ha most hasznát tudom venni!
1: Mondta az ijedt barátainak, azzal nekiveselkedett. Ügyesen a rönk alá csúsztatta a jó erős szarvát, mélyen a földbe vájta a lábait, és tolta, emelte, és tolta, és emelte, és tolta, és emelte a rönköt, ameddig csak bírta szusszal. A nagy rönk egyszer csak nagyot mozdult, arrébb gorult, és az odúba besütött a tiszta égen ragyogó napocska.
2: Hurrá!
1: kiáltották a többiek.
2: Megmentettél minket! Kiszabadultunk, és most futhatunk haza!
1: Az állatok nem voltak restek, szaladtak hazafelé, ahogy csak a lábuk bírta, és útközben akárkivel találkoztak, elmesélték neki, milyen hősiesen viselkedett a kis orrszarvú. Találkoztak egy antiloppal, aki kecsesen elugrált, hogy ő is elbeszélje a bátor orrszarvú esetét. Találkoztak a fekete-fehér hangyásszal, aki a másik irányba döcögött el a történettel, és találkoztak a tatúval is, aki gombócként gurult oba, hogy a többi tatúnak is elmesélje, amit hallott. Mire hazaértek, már mindenki tudta, milyen ügyes volt a kis orrszarvú. A papája és a mamája nagyon büszkék voltak rá, össze-vissza ölelték és csókolták. A zsiráf szülők, a majom szülők, az elefánt szülők és a zebra szülők is nagyon hálásak voltak az orrszarvúnak, amiért ki tudta menteni a többieket is a csávából. A kis orrszarvú pedig büszkén emelte fel a fejét, és mutatta meg a nagy szarvát a többieknek. Látjátok? Erre való a szarv! Ezután senki sem nevette ki, és csúfolta többet.
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
4: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír és sok-sok színes ceruza. És csak ült és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tálkolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt, nagyon barna, hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsi korában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyuk is lánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van, aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőnben laktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Nini nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van, aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajta szagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görgült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtotta aranyszem, és mit agadás? Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha záporeső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzocska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga ceruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított. A papírosra.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyérformájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
3: Én pedig Inkóz.
2: Igen, a bravúros Zokni páros.
3: Na de, ki van még itt velünk a stúdióban? Na, kicsoda!
2: Ó, nagy meglepetés.
3: Mondjuk egyszerre, jó?
2: Okay.
3: Egy, kettő, három. Ruhamanó fonalszál.
4: Sziasztok! Hello!
3: Szia!
4: Olvasunk egy mesét?
2: Na.
3: Hát már kezdjük is.
4: Jó. Gergely Pék Éva. A sárga zokni párja. A sárga zokni a párját kereste. A helyén kellett volna lennie vele együtt, a sárga ruhák kosarában. De hiába túrta fel érte a kosarat, sehogy sem találta.
2: Elveszett a párom,
4: gondolta elkeseredetten. Meglátta a szomszédos ruhás kosarat, a barna ruhákét.
2: Hát, ha csak megfakult a mosásban, és drapnak nézték,
4: jutott eszébe. Reménykedve átugrott a barna ruhák kosarába. Feltúrta a tetejétől az aljáig, de a párjának nem látta hírét, Ambárt sem. Észrevette a fehér ruhák kosarát.
2: Talán közéjük keveredett. Jaj, ha kifehérítették, hogyan ismerem meg?
4: Átmászott oda is. Kérdezgette a fehér zoknikat.
2: Nem voltál te korábban sárga?
4: Hiába próbálkozott, nem lelte meg a párját. Mit keres a sárga zokni a fehérek között? Kérdezte anyu, amikor rábukkant. Mivel nem volt párja, félretette a páratlan zoknik kosarába. Búsult, szomorkodott a páratlan sárga zokni a többi félretett zokni között. Egyszer csak oda keveredett mellé egy kicsit foltos zöld zokni.
3: Jaj, de jó, hogy megtaláltalak!
4: Örvendezett. A sárga zokni elcsodálkozott.
2: Megtaláltál? Miért? Kerestél?
3: Hát persze, te vagy a párom.
4: A sárga zokni hitetlenkedve nézte.
2: Hogy lehetnék, hiszen te zöld vagy.
3: Bekerültem a kék ruhák közé, velük együtt mostak ki. Megfogott a színük, és sárgából zöld lettem.
2: Most mit csináljunk? Már nem illünk egymáshoz.
4: Szomorkodott a még mindig sárga zokni, de a párja rákacsintott.
3: Legközelebb, ha a kék ruhákat mossák, ugor közéjük. Akkor olyan leszel, mint én.
4: A sárga zokni így is tett. Ő is kicsit foltos zöld zokni lett. Így újra illettek egymáshoz.
3: Jaj, de jó, hogy ez lett a vége.
2: Igen.
3: Annyira szurkoltam
2: én
3: neki.
2: Is nagyon.
4: Jaj, hát ez egy nagyon jó mese volt.
3: Te zokni, nem ugrunk be mi is egy jó kis mosásra?
4: Nem.
3: Jó, na.
2: De már egy kicsit lábszagúak vagyunk.
3: Ó. Oh. Uh-huh. Hát én nem. Én egyáltalán.
2: Na persze, Inkoz.
3: Szagolj meg, gyere!
2: Ugye? Tényleg?
4: Inkább olvassunk egy következőt.
3: Jó, okay. Olvassunk. Na,
2: jó.
3: Akkor lapozzunk.
2: Sziasztok!
3: Hello!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bátori Irén, Cérnaszál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
2: Évi elhatározta, hogy új ruhát varra babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta. Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni. Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. Így, mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ.
3: Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon.
2: Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrás.
3: Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi.
2: De a tű nem mozdult többet.
3: Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott. El is mondta azon melegiben. Varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után.
2: De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után. De hiába mondta végig a verset, a varró tű rá se hederített. Bánatos lett tévé, hát hogy ne lett volna? Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma. Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány?
3: Hogy ne sírnék, mikor nem fogadsz szót nekem se a tű, se a cérna?
2: Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap?
3: Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta.
2: Hát miért nem folytattad te?
3: Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni.
2: Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva a székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy a szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a sárga gólya. Élt hajdanán, Kína hegyei közt, az egyik falucskában egy szegény árva diák. Habár a fiú igen szorgalmas volt, s nagyon jól tanult, nem volt, aki eltartsa, s alig tudott némi aprót összekuporgatni. Félő volt, hogy lassan éhen fog halni. Egy nap éppen az utcán bolyongott korgó gyomorral, mikor az egyik tejaház tulajdonosa megszánta a szerencsétlen ifjút, s behívta magához. A fiúnak talán még soha nem volt olyan jó dolga. Etették, itatták, s a gazda felesége leste minden kívánságát. Hanem a fiú szerény és illemtudó természete azt tanácsolta, hogy mennie kell. Megköszönte a gazdáék segítségét, majd így szólt. Mivel pénzem nincs, máshogy hálálom meg a kedvességeteket. S előkeresett zsákjából egy sárga krétát. Majd odament a tejaház egyik falához, és egy olyan élethű sárga gólyát rajzolt fel rá, hogy az majdnem elszállt. Íme a sárga gólya. Ha megfogadjátok tanácsom, több pénzt kereshettek vele, mint amennyit valaha is tudnék adni nektek. És így folytatta. Ha a tejaház megtelik vendégek,

s akkor a madár valóban életre kelt. Leszállt a falról, és olyan szépen illegette magát a zenére, hogy mindenkinek elállt a szava a csodálkozástól. Majd mikor befejezte, mintha mi se történt volna, visszament a falra. Bizony hamar híre ment a sárga gólyának, és a tejaházba csak úgy özönlöttek a mindenféle népek, hogy láthassák a táncoló gólyát. A fogadó minden este tele volt, és a gólya minden este eltáncolta az embereknek híres táncát. A gazda pedig úgy meggazdagodott, hogy nem sokára ő lett a faluban a legvagyonosabb ember. Hanem egyszer messzi földről arra tévedt egy gazdag hivatalnok. Valami dolga volt a faluban. Mikor meghallotta a sárga gólya csodáját, ő is meg akarta nézni. Igen ám, de a hivatalnok nem volt hajlandó mindenféle jött-ment pórnéppel együtt tölteni az estéjét, hát magához hívatta a tejaház tulajdonosát. Elé rakott két zsák aranyat, s megkérte a gazdát, hogy egyedül nézhesse végig a gólya táncát. A gazdát annyira megbabonázta a temérdek arany, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a diák. Belement az alkuba. A tejaház vendégeit elkergették, s a gazdag hivatalnok egyedül ült le az asztalhoz. Mikor hármat tapsolt a hivatalnok, a gólya lejött a falról. Ám most vidámság helyett szomorúság ült ki az arcára, és a tánca sem volt olyan pompás, mint korábban. Amint befejezte az előadást a gólya, visszament a falra. De akárhogy tapsolt neki a hivatalnok vagy a gazda, többé nem jött le onnan. Megbánta most már a gazda, hogy nem figyelt a diák intő szavaira, és a kabzsiság felül kerekedett rajta. De nem volt mit tenni, a gólya ott maradt a falon, és idővel teljesen elhalványult. Most, hogy a sárga gólya nem parádézott többé, lassan a tejaház vendégserege is elfogyott, és a gazdának már nem ment olyan jól az üzlet. Aztán egy nap megjelent a faluban a szegény diák. Mikor a tejaházban meghallották, megörültek az árva fiúnak, gondolták, majd csak segít feléleszteni a gólyát, és ők újra vagyonos emberek lehetnek. De akárhogy szólongatták, a fiú mintha megnémult volna. Nem szólt semmit, csak a furujáján játszott egy gyönyörű dallamot. Amikor a gólya meghallotta, leugrott a falról, és a fiú után szaladt. Többé nem látta őket senki.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárka.
0: Szereted süsüt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A süsüt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Kék lámpája villogó, szirénája víjogó, nem ok nélkül szirénáz, siet, hogyha ég a ház. Mi az?
2: Ez a tűzoltó autó.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszky Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöld szakállú unkkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéjas zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakálú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöld szakálú unkirálynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, mentem megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakálú unkirály észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakálú unkirály aligha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

és kettő. A mesékben a királyfit várom, de melyiket van belőle három?

0: és 3, 4, azaz 5, 6, 7, 8, 9 és 10.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 órait csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt.
3: Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyenlősen nézel?
2: Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára.
3: Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt,
2: mutatta anya.
3: Ez te vagy, anya?
2: Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva.
3: Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél?
2: Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta.
3: Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci.
2: Nevette el magát.
3: Szégyeld magad, gyerek anya,
2: folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé.
3: Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum,
2: tette hozzá.
3: anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait.
0: Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal.
3: Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya.
2: Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem!
3: Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot.
2: De nézzük csak meg, milyen volt apátok.
3: Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott. Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk.
2: Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel.
0: Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn.
2: Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát,
3: jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt.
2: Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot,
3: mondta nevetve anya. Egy másik képen fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Berci újra kezdte.
2: Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is.
3: Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem.
0: Tűzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk.
2: Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk?
3: Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. Annap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk.
2: Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek.
3: Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk.
2: Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak.
3: Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével.
2: Ő egy szemüveges sas.
3: Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudjon rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett.
2: Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek.
3: Berci Bátor Bölény vagy Oroszlán király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk.
2: Mégse lehet Bátor Bölény vagy Oroszlán király, aki sikítva menekül egy darázs elől.
3: Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá.
2: Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve.
3: Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak.
2: Mi is nagyon élveztük az indiánosdit.
3: Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját.
2: Vicces volt nagyon.
3: Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meghitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és azt énekelték.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Plaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy verset. Kormos István nyomán az aranyhalacska és a csuka. Hol volt, hol nem, a Dunában volt egy csöpp aranyhalacska, olyan kicsi, mint az ujjam, a leges legkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált, Duna fodros hullámában, úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöpp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok, csuka bácsi, hogy tetszik lenni, mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta, megállj, megállj, te kölök! S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogja, és az aranyhalacska után úszik nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura, úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukba úszik a csöpp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de naggyal, kérdi a fiát, hát te fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, jaj, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba, köszöntem neki, de hiába, azt mondta, hallod-e te kölök, ki nevetsz, mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda, kiált az aranyhalacska apja, még hogy megver a csuka, azzal a söprűjét kapja, s úgy elijeszti a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöpp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan kicsit, mint az ujjam, a leges legkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek, remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt, te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat, nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogoly a barátja. Szép nyakába pányva, jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás, ész kell ide. Csel kell ide, nem vitás? Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölöd víga járja. Gyere, egércimbora, búj oda! Búj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát. Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja. Sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se, így végződött a mese.
2: Ez a mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Csukás Mese Rádióban délutánonként egy igazi varázslóval is találkozhatsz? Hű, te már tudod a nevét is? Bizony, ő Hangszín Maxim, aki egy igazi hangvarázsló. Maxim nagyon sokat tud a természetről, és ha jó napja van, mesél is nekünk róla. Hangszín Maxim cilindert visel a fején, melyen van egy smaragdkő, amit el is tud fordítani. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Én vagyok a szekrény.
1: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz, megállt előtte, és így szólt.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
1: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
2: Az se baj, gondolta a kis csacsi,
1: meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Ám a szék nem válaszolt.
2: Biztosan nem hallotta,
1: gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
2: Hiszen ez alszik,
1: szólt a kis csacsi, és lábujjhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett.
2: Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet. Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
2: Engem ajándékba hoztak, törte meg a csendet végül is a kis csacsi.
1: De a másik erre se szólt egy szót se.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
1: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, s elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk. körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit. Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék, igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Tapsi füle, rugó lába, soha nem érsz a nyomába, lakhelye a tarkarét, kedvence a sárgarép. Mi az?
2: Ez a nyuszi.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit,

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
2: A kalózok kincse.
3: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
2: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb! Eleget fosztogattunk már.
3: Eleget fosztogattunk.
1: Helyeselt a másik kettő.
2: Kezdjünk új életet.
3: Folytatta jobb szem.
1: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
3: Jól van,
1: mondta a másik kettő.
3: Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
2: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Hali-ho! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
3: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
2: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították.
4: Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Hali-ho! Erre nincs!
2: Válaszolták a másik hajóról.
3: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
2: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
4: Hali-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Hali-ho! Hali-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk!
2: Válaszolták a másik hajóról.
4: Megálljatok!
2: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
4: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
1: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
3: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
2: Kalózhajó!
3: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
2: Kalózhajó!
3: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
1: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém!
2: Kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát.
1: A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
5: A közepe az enyém,
2: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe.
1: Vad csata kezdődött.
3: Villogtak a szabják.
1: Suhantak a tőrök.
3: Pufogtak a pisztolyok.
1: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon jobb szem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon bal kéz. És 7x7-et teremtett oda a középen fél láb.
3: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint jobb szem, bal kéz és fél láb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
1: Jobb szem, bal kéz és fél láb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
3: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
1: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
3: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
1: Nyisd ki, tolta oda jobb szem bal kéznek. Nyisd ki, te, tolta tovább bal kéz fél lábnak.
5: Nyisd ki, te,
1: tolta vissza fél láb jobb szemnek.
3: Jobb szem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
1: Bal kéz felnyitotta a láda tetejét.
3: Fél láb belenézett.
1: Mi ez? Mi ez? Üvöltötte csalódottan. Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
3: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
1: Hiszen ez búza mag. Ó, jaj, jajgatott bal kéz.
5: Búza, köszönséges búza,
1: tépte a haját fél láb.
3: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
1: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott jobb szem.
5: Ebből még kenyeret süthetünk, toppantott fél láb.
3: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta jobb szem, bal kéz és fél láb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a 3 barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
1: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
3: Így volt?
1: Nem így volt.
6: Égből pottyant mese volt.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok. Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogódkodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kópré József, tanítomhoz. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Milyen régen is volt, hogy futnak az évek. Régi iskolámnak emlékét keresve ma is visszatérek. Vallatom a padot, ahol egykor ültem. Hol vannak a társak, hol van jó tanítóm, kiért lelkesültem. Hallom a hangját is, mintha hozzám szólna. Anyám mellett anyám, a te kezed fogni, de nagy öröm volna. Elszaladt esztendők, kopott, halvány emlék. De a hála örök, s úgy dobog a szívem, mintha gyermek lennék. Gyermek, kisiskolás, mint valaha régen. Padok között járok, ahogy te is jártál krétával a kézben. Minden szem rám figyel, önmagam is látom, s együtt énekeljük, ahogy akkor régen. Virágom, virágom! Kisiskolás korom, nyitott könyv előttem. Hogyan köszönjem meg az első betűket? Íme, versbe szőttem.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék.
3: Miau?
2: A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná:
3: miau?
2: Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki:
3: miau?
2: Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni?
3: Nem,
2: csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki.
3: Miau?
2: Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya.
3: Cin-cin-cin,
2: cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Jó, de félek, cin-cin-cin, cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaol mellől hallatszott, jó hangosan.
3: Miau?
2: A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr, morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr, önnyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta.
3: Miau?
2: Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágom bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Zümm-zümm, megcsíplek, Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki.
3: Miau?
2: Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kva, kva, kva, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kva, kva, kva, hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek, és beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta.
3: Miau?
2: Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos.
3: Miau?
2: Nyávogta. Wow, wow! Wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4, 5.
2: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette. De örömmel ette az előző napról maradt tarhonyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggeliéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepegett Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadta át Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hízlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott, és szívet tépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot, amely ezek után meg is keseredett, és Frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggeliét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt? Lukrécia nem volt rest oda menni a polchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda szerénke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász. Fölséges jó szaga van. Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Marsinnét, Frak, mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre. Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek. Micsoda zamatok. Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék. Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvégre ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakkot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott. Nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy icuri, picurka falatot etnék. Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott. Már reggelizett, ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett. Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált. Lukrécia, Szerényke! Hívta bosszúsan a macskákat. Nézzétek, hogy összerágták az egerek a szalonnát. Kifolyt a liszt, a rizs, a búzadara, mert az egerek lyukat rágtak a zacskókba. A porcukornak pedig egérszaga van, szagoljátok csak meg. A macskák megszagolták és kénytelenek voltak elismerni, hogy tömény egérszaga van. Megérdemelnétek, hogy ezzel édesítsem a kásátokat, mondta Irma néni mérgesen. Mégiscsak hallatlan, hogy két macska van a házban, és az egerek mindent összerághatnak. Szerényke bűntudatosan lehajtotta a fejét, Lukrécia pedig sietve eldugta a porcukros bödönt a padlás lépcső alá, nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda. Mi az? Mi van abban a bödönben? Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrát. Fúj! Mi az? Nem szereted? Nem! Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek, Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten Frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben Frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszedte az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy felfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre Frakkot. Frak az ajtónál állt, félénken, mint egy koldus, sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek, kiabáltak. A vendéghölgyet minden esetre szíven ütötte Frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma! Kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött és kitörölte vele a tányért. Azután odavetette Fraknak, az meg úgy bekapta, mint a három napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjre fanyalodik, Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodj a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. Az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. Azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éheztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éheztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, várcsak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűzhelyre. Közben megérkezett szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked? Kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok, a türelem rózsát terem, fogolázta Lukrécia, és oda tálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egér szag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok, ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz, csapta össze Lukrécia a praszliát. Még, hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akármit mondasz, ennek egér szaga van. És utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frak a fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemét, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit is sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsit pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve, ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit eszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában, és te ezt nem szereted.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mikszáth Kálmán, csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélű narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, aki társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recseget, ropogott minden porckájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey! Elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba. Hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piacterén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habosfánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk, A sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet, mert mi tagadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oldotta a szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált.
2: Miféle furcsa ország ez?
1: Kiáltotta végül elkeseredetten,
2: ahol nem lehet egy pohár vizet kapni.
3: Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba!
1: Iziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé.
3: Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málnaszörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát.
1: Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy felesége. Hát az az asszony soha se azt csinálta, amit kellett volna. Ha az ura mondott neki valamit, hogy így csinált, kedves feleségem, azért se úgy csinált. Ha azt mondta neki, kedves feleségem, azt nem kell csinálni, azért is megcsinálta. Volt baja vele elég a szegény embernek. Hallod-e, feleség? Meghívtak lakodalomba. El kéne menjünk, mondta egyszer a szegény ember.
4: Én bizony nem megyek,
3: azt mondja erre neki az ura. Hallod-e? Nem hívtak lakodalomba.
4: Azért is elmegyünk.
3: Hát így éltek, mint két kutya a kert közt. Egyszer az ember elment szántan, és azt mondja a feleségének.
4: Hallod-e, felesége? Nekem délre pontosan ott legyen az ebéd, mert nehéz munkát végzek, elfáradok.
3: De azért se volt ott, gondolta magában az asszony.
4: Mondjad, bolond, mondjad, azért se viszem neked az ebédet pontosan.
3: Gondolta magában az ember, na megállj, mert fordítva mondom.
4: Hallod-e, feleségem, nekem ki ne hozd a délebédet harangszóra, ráérsz délután is, nehogy valami jót hozzál, jó lesz egy kicsi bableves is.
3: Az asszony azért is tyúkot vágott, fánkot sütött, s pontosan délre, mikor harangoztak, kivitte az urának a mezőre. Jól van, ez is eltelt. Egyszer az ember mit gondolt, mit nem, már megunta a feleségét, gondolta magában, csinál egy gödröt a föld végére. Ásott is egy jó mély gödröt, s mikor az asszony kihozta az ebédet, azt mondja neki,
4: Hallod-e, feleségem? Nehogy oda menj a gödör széléhez. De az asszony azért is oda ment. Mikor már jól a szélén volt, azt mondja az ember neki. Ügyelj, édes feleségem, nehogy beleessél. Az asszony azért is beleesett. Na, ha beleestél, ülj is ott, legyintett az ember. Ott hagyta, összeszedte a lovat, az ekét, és hazament. Az asszony ott a gödörben mérgelődött egy darabig, próbálkozott kijönni, de nem tudott. Jaj, sóhajtozott. Nem bánt.

0: Mondja az ördög neki. Hallod-e, huszár? Szabadíts meg engem ettől az asszonytól, mert ha megszabadítasz, én gazdag emberré teszlek, még királlyá is. A huszár odament, a kardját kihúzta. Szállj le erről az ördög hátáról, te székely asszony!
1: Nem szállok én!
0: Ha le nem szállsz, akkor a kardomban mindjárt ketté váglak.
1: Akkor se szállok!
0: Hát, ha nem szállsz le, akkor maradj ott!
1: Azért is leszállok!
0: Replikázott. S leugrott az ördög hátáról a székely asszony. Na, az ördög bebújt egy híd alá, mikor arra felement a huszár, azt mondja neki.
2: Ide figyelj, huszár! Jót tettél velem, most én is jót teszek veled. Elmegyek a legközelebbi városba, s belebújok egy királyleányba. Hívnak oda mindenféle csoda doktorokat, hogy meggyógyítsák, de senki se tudja meggyógyítani. Te csak gyere oda, s annyit kiálts, hogy búj ki onnan, ördög, s én abban a szent helyben kibújok. Onnan belebújok egy másik királyleányba, de abból nehogy engem kikerges, mert akkor beléd bújok.
0: Jól van, hagyta annyiban a huszár. Az ördög elburungozott, s belebújt a királyleányba. A huszár is később odaért a városba, hát látja, hogy akár kivel találkozik, mindenki olyan bánatos. Kérdez egy asszonyt. Mondja, néném asszony, miféle nagy baj van ebben a városban, hogy itt úgy búsul mindenki?
3: Hogy ne búsulna, vitéz uram, úgy rázza a hideg mindenféle rossz betegség a király kisasszonyt. Belé bújt az ördög, hívtak már mindenféle doktorokat, de nem tudnak rajta segíteni.
0: Oda megy a huszár a királyi palotához, s jelentkezik, hogy meggyógyítja a király kisasszonyt. Oda is engedik, megáll az ágy lábánál, s elkiáltja magát.
4: Búj ki, ördög, a király kisasszonyból!
0: Az ördög ki is bújt abban a szent percben, s elburungozott, egy másik király kisasszonyba bújt bele. A király mindjárt megjutalmazta a huszárt, feleségül adta hozzá a leányát. Egyszer csak híre ment, hogy milyen beteg a szomszéd országnak a király kisasszonya. Éppen olyan betegsége van, mint az ő feleségének. Oda járnak mindenféle csoda doktorok, de nem tudják meggyógyítani. Hívják a huszárt, hogy menjen el, hát ha ő meg tudná gyógyítani. A huszárnak eszébe jutott, hogy neki nem szabad oda menni, de addig könyörögtek neki, hogy mégiscsak megpróbálta. Mikor odaért az ágy lábához, nagyot kiáltott. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt, s egyenesen ment neki a huszárnak, hogy belé bújjon. A huszár elkiáltotta magát.
4: Menj innen, te ördög, mert jön a székely menyecske!
0: Az ördög úgy megijedt, hogy nemhogy a huszárba belement volna, de megfordult, s elfutott, meg sem állott a pokolig. Az a király kisasszony is meggyógyult, s az ördög nem bújt bele többet senkibe se, mert híre volt, s van azóta is, milyen furfangos a székely menyecske. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, és tudták meg a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzelte, hogy a mamáiknál látom, süsüt is olyan jó volt. Süsi csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Békés Márta, Imbolygó iskola. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola. Nem forgotta se lódlábon, se kacsalábon, hiszen éppen az volt a baj, hogy nem is nagyon forgott. Erre, nem arra, mondták emerről. Arra, nem erre, mondták amarról. De az iskola bizony nem mozdult sem erre. Merjed, merjed, mondták az emerrék. Marjad, marjad, mondták az amarrák. Az iskola kicsit szédült ugyan, de tartotta magát. Ha nem mered, csak marad a semmibe. Ha nem marod, csak mered a semmibe. De az iskola nem mert, mert nem mart, és nem mart, mert nem mert. Billegett ugyan erre, támolygott ugyan arra, de maradt a helyén meretten. Szédült már mindenki az igazgatótól a portásig, féltek, kipotyognak. A tanulók nem bánták, jobb ez, mint a vidám park. Csak a tanárok sopánkodtak. Jó, jó, de merre az arra? A szülők csak sápítoztak. Álljon az iskola végre a sarkára. Na, ez nekem meredek, inkább mégsem maradok. Így döntött az iskola egy nap. És megrázta magát, imbolyogva ugyan, de mégiscsak elindult. Erre is, meg arra is. Sem erre, s amarra se. Bottal üthették a hűlt helyét. Aki kíváncsi, és mégis forró nyomon keresi, megtalálhatja ugyanott.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tartott Romina, a titokzatos fal, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy hatalmas ország. Egyik fele napos vidék volt, a másik a szeles szurdok. A két ország részt két uralkodó család kormányozta nagy egyetértésben. Egyik napon az uralkodók közös hajóútra indultak, és otthon hagyták egy-egy aprócska leánygyermeküket. Sajnos a hajónak rejtélyes módon nyoma veszett. A két család egymást hibáztatta az eltűnésért. Napos vidék szerint viharba kerültek, szeles szurdok szerint napszúrást kaptak és eltévedtek. Úgy összevesztek, hogy egy hatalmas falat emeltek a napsütötte rétek és a szeles hegyek határára, hogy sose találkozzanak többet. Telt múlt az idő, és a két éppen egykorú lány egymástól távol felcseperedett. Hédi, a szeles szurdok hercegnője egyik nap épp sárkányt eregetett, mikor egy óriási légörvény felkapta őt a sárkánnyal együtt, és a fal túloldalára röpítette. Hédi egy hatalmas gyümölcsfa ágába kapaszkodott. Teljesen véletlenül épp arról a fáról falatozott Mia, napos vidék hercegnője is. Nem ismerték egymást, hiszen a hajó eltűnésekor még nagyon picik voltak. Ahó, te kis égből pottyant, ki van odafenn? Ahó, odalenn, Hédi vagyok, szeles szurdokból. Az hogy lehet? Átmásztál a falon? Dehogy másztam, segíts lejönni és elmesélem. Mia lesegítette Hédit, aki elmesélte, hogyan is pottyant a fára. Hamar összebarátkoztak, és Mia egy mesekönyvet mutatott Hédinek, amit még eltűnt édesanyjától kapott. Ahogy a két kislány egyszerre fogta meg a könyvet, egy mókás kis manó ugrott ki belőle. A manó egy hőlégballont varázsolt eléjük, amivel a felhők fölé Maci királyságba repültek. A Maci királynő épp egy szivárvány színű felhőn üldögélt. A lányok elmesélték a történetüket, és kérték a Maci királynő segítségét. Lányok, most gondoljatok a családotokra, és én elmondom a varázsigét. A következő pillanatban a fal helyett egy szivárvány színű kötfüggöny lebegett, s a két oldalán ott álltak a lányok családjai. Lányok, vezessétek a családokat át a ködön. A gondolataik ekkor teljesen meg fognak tisztulni a gyűlölettől. Mia és Hédi odafutottak a családjukhoz, akik már keresték őket, és boldogan ölelték meg a lányokat. Végre megszűnt minden harag és gyűlölet. A családok kibékültek, a köt felszállt, a két ország újra egyesült. Hát így történt, hogy a titokzatos fal ma már csak napos vidék és szeles szurdok meséiben létezik.
0: A titokzatos fal című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok, és most én fogok nektek mesét olvasni. Václav Cvrtek, Moha és Páfrány. Hogyan fésülték meg a tündért? Moha és Páfrány a tisztáson jártak. Egyszer csak 7 vékony panaszos hang ütötte meg a fülöket.
2: Onnan, a szederbokorból jön,
1: mondta Moha. Odafutottak, és a szederbokorban 7 szellőt találtak. Belegabajodtak szegénykék a tüskés vesszőkbe.
2: Ezt magatoknak köszönhetitek,
1: mondta Moha és Páfrány, s nosza, neki láttak kiszabadítani a szellőket. Mikor valamennyiüket kiszabadították, a szellők úzsgyi elszeleltek a tisztáson át. A 7. azonban visszajött. Letört egy szedergajacskát, odaadta Mohának és Páfránynak, s ezt rebegte.
3: Ha bajba kerültök, törjetek le erről a gajacskáról 7 tüskét.
1: Moha és Páfrány topogtak ott egy darabig. Úgy vélték,
2: ez a féle 7 szellő beszéd.
1: Másnap alkonytájt megint a tisztáson keresztül vezetett az útjuk. Hát a szederbokornál egy tündér áldogál. Minden szép rajta, csak a haja borzas, mintha egész nap rőzsén aludt volna.
3: Nem sokára feljön a hold, s akkorra meg kell fésülködnöm,
1: sóhajtozik a tündér.
2: És miért?
1: Kérdezte Moha.
3: Hogy táncot lejthessek a holdacskának,
1: mondta a tündér.
2: Hát táncolj neki borzasan,
1: ajánlott a Páfrány. A tündér erre úgy megijedt, hogy lábujjával belebotlott a fátylába.
3: Azt nem tehetem meg, mert az erdőből kifutna a sötétség, és én életem végéig bolyonganék benne.
2: Akkor fésülködj meg, ajánlotta neki Moha.
3: De ha elvesztettem a fésümet meg a tükrömet,
1: panaszolta a tündér. Ekkor a hegy mögött megszólalt egy ezüstös hang.
4: Siess, már kezemben tartom a kulcsot.
3: Ez a holdacska,
1: rezzent össze a tündér.
3: És én még mindig nem fésülködtem meg.
1: Moha és Páfrány azt mondták a tündérnek, hogy várjon ott rájuk, és elindultak megkeresni a fésűt meg a kis tükröt.
5: Keresték a fésűt, de csak egy száraz gajat találtak. Keresték a tükröt, de csak egy nyárfa levélre bukkantak.
1: Visszamentek a tisztásra a tündérhez, aki finom ujjacskáival lassan fésülgette borzas haját.
5: Hiába.
3: Elhoztátok a fésümet meg a tükrömet?
1: Kérdezte a tündér.
2: Nem hoztuk,
1: mondta Moha. Ekkor a hegy mögött újra megszólalt az ezüstös hang.
4: Siess, már be kell dugnom a kulcsot a zárba.
3: Már feljön a holdacska,
1: rebegte a tündér. A hegy fölött kinyílt az égi kiskapu, és kijött rajta a hold. Ezüst sugarú szemével letekintett, és elszomorodva mondta.
5: Megint egy nem fésülködött meg.
1: Alig, hogy ezt a hold kimondta, valaki 2 nesztelen lépést tett. A sötétség futott ki az erdőből. Megindult egyenesen a borzas hajú tündér felé. Bukdácsolt a fehér köveken, és egyre nagyobb lett.
2: Ez azért történt, mert nem találtuk meg a tündér fésűjét, meg a tükrét,
1: mondta Moha. A sötétség már a tündér bokája körül gomolygott, ám az utolsó pillanatban Páfrány letört 7 tüskét a szederveszőről. Abban a pillanatban hozzárepült a 7 szellő, és tudakolta, mi a baj.
2: Fésüljétek meg ezt a tündért, de gyorsan,
1: parancsolta Páfrány.
2: És szépen minden hajszálát simítsátok a füle mögé.
1: A szellők összesúgtak.
5: aztán finom ujjacskáikkal munkához láttak. És már is készen volt a frizura. A tündér ott állt, simára fésült hajjal, készen a holdfénybálba. A sötétség csak motyogott valamit, és visszafutott az erdőbe. A szellők benyúltak 7 zsebükbe. Elővettek 7 sípot, és szépen muzsikáltak. A tündér fellibbentette fátylát, és táncot lejtett a holdacskának.
0: Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ció, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok, és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak csé vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, csevendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom. Mi a tudományod? Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak, feszítette ki kevélyen a mellét Vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog. Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, Vendel? Ütött a vállára minden tudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment. Megmentem, elgyűttem, itt vágyom, keszegelt a király elé. Mindent tudom már. Hadd halljam, Vendel, mi az a minden, faggatta a király. Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből. Na, azt jó megtanultad, hékás, ismerte el a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
2: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
1: Na, megállj, Vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled.
3: Letelik a fél esztendő, visszajön Csevendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
2: Te vagy az, Vendel, felejtkezett rá a király. Testestül, lelkestül.
1: Hát, hány hét a világ?
2: Mával is kevesebb.
1: Hát az ég mennyire van a földtől?
2: Amennyire a föld az égtől.
1: Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
2: Uram, királyom, se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el Vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
3: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a Csevendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért, egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában, tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
2: Jaj, fiam, de megéheztem.
3: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapnivaló, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
2: Süsd meg, mondta bosszusan a király.
1: nyersen, nem szeretem a tojást. Úgy ugrott oda Vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó. Megsütöm én, uram király. Miben te, hepre csóré? Hol a hozzávaló edény? A hola, mutatott rá Vendel vigyorogva a mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Rakj tüzet, csatlós komám. Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Vendel, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Vendelt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Vendel. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Vendel, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, tappancs, játszani szeretne. Hol volt, hol nem volt, volt egy szép nagy mező, a mező szélén volt egy ház, a háznak volt egy udvara. Ott éldegélt Tappancs a mamájával. Ragyogott a nyári nap az égen, és Tappancs kíváncsian nézte. Majd jobbra nézett, majd balra nézett, majd egyenesen előre. Jobbra a nagy házat látta, balra a szép mezőt látta, elől meg a mamáját. A ház csendesen áldogált, a mező zöldelt, a mamája aludt. Tappancs felsóhajtott.
2: Haj, haj.
1: Azután megint sóhajtott.
2: Haj, haj.
1: Két sóhajtás között meg ezt gondolta.
2: Játszani szeretnék, futkosni szeretnék, meg csaholni, meg vakkantgatni, meg ugrabugrálni, meg emberegni.
1: Tappancs a lábára fektette a fejét, és búsan pislogott a kutyaolból. A fejében lustán kavarogtak a gondolatok. A gondolatok is búsak voltak.
2: Mindig azt mondják, hogy Tappancs, ne ugrálj, Tappancs, ne vakkancs, Tappancs, ne csaholj, Tappancs, ne futkos. Haj, haj.
1: Megint pislogott egy nagyot, s búsan tovább gondolkozott.
2: Pedig itt van ez a gyönyörű idő, fent süt a nap, balra zöldel a mező, s itt vagyok én, és megvan mind a négy lábam.
1: Aztán újabb gondolatok kavarogtak.
2: És a négy lábamon kiválóan tudok futni. Hát akkor miért nem futok? Futni akarok, játszani szeretnék.
1: Nem pislogott tovább, nem gondolkozott többet, felállt és elfutott. Tappancs futott, futott ki a rétre, zöldmezőre, bársonyfűre, vakkangatott, ugrándozott, hempergett, megbolondozott. Hát ahogy futott, egyszer csak egy csomó sárga gombolyaggal találkozott. Tappancs lefékezett, s vidám szemmel mosolyogva nézte őket, majd vakkangatva, csaholgatva bemutatkozott.
2: Wow. Engem Tappancsnak hívnak. Kiskutya vagyok, és nagyon szeretnék játszani. Gá, mondták a gombolyagok. Mi vagyunk a kislibák.
1: Az egyik kisliba közel merészkedett Tappancshoz, és bátran gágogta.
2: És miénk a világ?
1: Tappancs mosolyogva bólogatott, és így szólt.
2: Helyes, akkor játszunk fogócskát. Én leszek a fogó. 1, 2, 3.
1: A kislibák szétfutottak, köröztek és cikcakkoztak. Tappancs ugrott, és egy kislibát felborított. A kisliba jajgatott, a libamamba odafutott, és belecsípett Tappancsba.
2: Buta liba, morgott Tappancs. Nem is bántottam, csak játszottam.
1: Baktatott tovább a mezőn, és egyszer csak találkozott egy csomó, nagy bundás bégetővel. Megállt előttük, és udvariasan bemutatkozott.
2: Wow, wow, vak, vak, Tappancs vagyok a kiskutya, és játszani szeretnék. Be, be,
1: bégettek a nagy bundások.
2: Mi vagyunk a bárányok?
1: Az egyik bégető Tappancs elé állt nagy merészen.
2: Másképpen barikák, és miénk a világ, és engem úgy hívnak, hogy Bárány Bernát. Szép neved van, Bárány Bernát,
1: dicsérte meg Tappancs.
2: Apukámat meg úgy hívják, hogy Kosdomonkos, anyukámat meg úgy hívják, hogy Jújolán.
1: Nekik is szép nevük van, de mondd, szeretsz játszani?
2: Nagyon szeretek,
1: vágta ki Bárány Bernát. Például bakugróst, például fűrágost, például szürcsölőst.
2: Játszunk bújócskát, javasolta Tappancs.
1: De már nem tudtak bújócskát játszani, mert egy nagyon erős fog megfogta a nyakát, és felemelte a levegőbe, majd megrázta, és kidobta a bárányok közül.
2: Egy hatalmas farkas kutya volt, és így morgott. Te nem vagy bárány, semmi keresni valód itt. Nem vagyok bárány, nem vagyok bárány, dünnyögött Tappancs. Azt én is tudom, hogy nem vagyok bárány, csak játszani szeretnék.
1: Tovább baktatott, tovább bandukolt, mikor egy nagy fához ért. A fához egy szürke bozontos nagy fülű volt kikötve. Tappancs megbámulta, majd udvariasan bemutatkozott.
2: Wow, wow, vak, vak, Tappancsnak hívnak, és kiskutya vagyok. I-á, i-á,
1: jázott a nagy fülű.
2: Én vagyok a szamár, más pedig csacsi, és azért vagyok megkötve, hogy el ne futkossak, de azért nem unatkozom. Gyere közelebb, elárulok valamit. Verseket írok, suttogta büszkén. Akarod hallani?
1: Tappancs bólintott, bár magában azt gondolta, hogy inkább játszani szeretne. A csacsi harsányan elszavalta a verset.
2: Így ordibál a szamár, nem vagyok énektanár, csak vagyok egy kis csacsi, a többi, mint locsi-fecsi.
1: Hogy történt, hogy nem? Egy darás szállt arra, és a csacsi rémülten kirúgott a két hátsó lábával, és eltalálta tappancsot.
2: Nem akarattal rúgtalak meg,
1: kiabált a szamár, de tappancs gyorsan elfutott. Nem kedvelte a rugdosó versfaragókat. Egyre nagyobb lett a fű, tappancs lelassult, lomhanevickélt a dús fűben. Egyszer csak a feje fölött lágy kolomb szót hallott. Glingalong, glinglong, szólt a kolomb. Tappancs kíváncsian fölnézett. Két gyönyörű barna szemet látott, meg két tömzsi szarvat. Tappancs belenézett a gyönyörű barna szembe, és így szólt.
2: Engem tappancsnak hívnak, kiskutya vagyok, és nagyon szeretnék játszani.
3: Mondta a barna szem gazdája. Látom, hogy kiskutya vagy. Én vagyok Múúúú a tehén, és én is szerettem játszani valamikor, amikor kisborjú voltam, de most nem érek rá. Legelnem kell, hogy legyen sok tejem. Keres más játszótársat, tappancs. Sok szerencsét, tappancs.
1: Tappancs tovább ügetett.
2: Legalább barátságos volt, gondolta,
1: meg szép szeme és szépen szóló kolombja van. Ahogy ugrándozott meg ügetett, meglátott egy fát. A fa tövében meglátott egy kecskét, oda volt kötve a fához.
2: Na, ő biztos unatkozik, örvendezett tappancs, s már messziről kiabált. Ha-hó, én vagyok, jövök már, akarsz velem játszani?
1: A kecske leszegte a fejét, s alulról nézte a vakkangató kiskutyát. Nem szólt egy szót sem. Tappancsnak ekkor eszébe jutott valami.
2: Az jutott eszébe, hogy látott ő már kikötve valakit, és az a valaki a hátsó lábával megrúgta.
1: Megtorpant gondolkozott.
2: Világos, hogy nem szabad hátulról menni.
1: Tovább gondolkozott.
2: Világos, hogy előről fogok menni.
1: És így is tett. Előről ment, barátságosan mosolyogva.
2: Ám a kecske nem mosolygott.
1: Nagyot öklelt a fejével, és tappancs repült a levegőben.
2: Ez is olyan rugdosós, gondolta tappancs dühösen, és elfutott.
1: Futás közben elpárogott a dühe, s már mosolyogva csaholva állt meg egy kőkerítésnél. Ugrándozott, próbálkozott, míg végre fölkapaszkodott a kerítés tetejére.
2: Tappancs előtt nincs akadály,
1: gondolta büszkén, majd lenézett a kerítésről. A kerítés mögött egy udvar volt, az udvaron rengeteg nyúl. Ugrándoztak, bukfenceztek, kergetőztek, heverésztek.
2: Megörült tappancs. Mennyi játszótárs!
1: Örvendezve rájuk vakkantott.
2: Wow, vak, vak! Én tappancs vagyok, és nagyon szeretnék veletek játszani. Wow, wow!
1: Még végig sem mondta a mondókáját, mikor a nyulak rémülten szétfutottak, s remegve pislogtak rá a távolból.
2: Hát ezeknek mi bajuk?
1: Ámuldozott tappancs.
2: Én csak játszani akartam velük.
1: Búsan üldögélt a kőfal tetején, mert nem volt kedve leugrani se. Lógatta az orrát, lesújta a fülét, s pislogott szomorúan. Hát ahogy ott üldögélt meg szomorkodott, meglátott valakit. Rögtön abba hagyta a szomorkodást meg az orlógatást, felállt a kőfalon és kíváncsian figyelt. Egy hatalmas, gyönyörű kutya közeledett és finoman mosolygott. Tappancs bátortalanul visszamosolygott, oldalt hajtva a fejét.
2: De gyönyörű kutya, a legszebb kutya, amit eddig életemben láttam,
1: gondolta tappancs, majd boldogan felsóhajtott egy picit.
4: És rám mosolygott?
1: Bátran visszamosolygott hát ő is, és bemutatkozott.
2: Tappancsnak hívnak!
1: A nagy kutya figyelmesen megnézte tappancsot, majd így szólt.
4: Örvendek, illemtudó kis kutya vagy.
1: Tappancs elpirult a dicséretre, a nagy kutya barátságosan folytatta.
4: Engem Lordnak hívnak, és örülök, hogy megismerkedtünk.
1: Tappancs gyorsan rávágta.
2: Én is örülök, nagyon igazán, hidd el!
1: Elhiszem, bolintott Lord finoman. Honnan jössz?
4: Tappancs a háta mögé mutogatott.
2: Onnan a szomszédból, ott élek, illetve ott születtem.
1: Lord erre is bólintott, majd megkérdezte. És mit csinálsz ott fönn a fal tetején?
4: Tappancs lehajtotta a fejét, úgy motyogta.
2: Én a fal tetején felmásztam.
1: Lord tapintatosan érdeklődött. És miért másztál föl? Tappancs még jobban lehajtotta a fejét, és még halkabban motyogta.
2: Azért másztam fel, mert játszani akartam a nyulakkal, de ők nem játszottak velem. Elfutottak.
1: Tappancs nagyot sóhajtott.
2: senki se akar játszani velem. Miért nem akar velem senki se játszani? Se a kislibák, se a bárányok, se a szamár, se a tehén, se a kecske, se a nyulak.
4: Lord mosolyogva nézte a panaszkodó tappancsot. Ne búslakodj, ne csüggedj, mindenkinek lesz játszótársa, keresd meg a tiedet, van időd bőven.
1: Tappancs hálásan nézett Lordra, majd elbúcsúzott, s leugrott a kőfalról. Futás közben boldogan így morfondírozott. Milyen udvarias, milyen barátságos, milyen szépen elbeszélgettünk, és milyen igaza van. Rengeteg időm van, megyek, és megkeresem a játszótársamat. Harsánynyerítés hallatszott a mezőről, Tappancs meglátott egy futkározó kis csikót.
2: Várj meg,
1: kiáltotta a kis csikónak. A csikó nagyot ugrott, nekiíramodott, és futás közben bíztatta Tappancsot.
2: Gyere, vakarcs, érjél utol, fogjál meg, nyúha!
1: Tappancsnak nem kellett kétszer mondani, nyakába szedte a lábát, és úzsgyi rohant a kis csikó után. De hiába, Tappancsnak kurta volt a lába, nem érte utól a szélként száguldó csikót.
2: Ihegett, lihegett, s fáradtan leült a fűbe. Most meg azért nem játszottam, mert elfáradtam, gondolta búsan. Haj, de hát nem teltek róla, hogy ilyen rövid a lábam.
1: Aztán gyorsan megvigasztalódott.
2: Majd megnövök, megnő a lábam is, és akkor utolérek minden vágtató csikót.
1: Ahogy ott feküdt és tűnődött, finom illatok csapták meg az orrát. Szaglászott, szimatolt, s megállapította, hogy honnan jön a finom illat. Óvatosan kúszott a fűben, s meglátott egy gőzölgő kutyatálat. Onnan jött a finom illat. Meglátott két kutyakölyköt, aztán meglátott egy szigorú kutyamamát. Tappancs tudta a szabályt, hogy más tájjában nem szabad beleenni, így hát messziről nézte csak a lefetyelő szőrgombolyagokat. De egyszer csak meglátott valaki mást is, aki szintén messziről bámulta a falatozókat. Egy círmos bundájú kis cicát.
2: Psz, piszegett neki Tappancs, majd magára mutatott. Itt vagyok!
1: A cica egyből felmászott a fára, s onnan figyelte a pisszegő, mutogató kiskutyát. Tappancs a fa alá sétált, és felszólt a cicának.
2: Ne félj, beszélgessünk!
1: A círmos bundájú kis cica lassan megnyugodott.
2: Mennyi kutya? Gondolta. Hova csak néz a macska, mindenhol kutya van. Bár ez itt lent barátságosnak látszik, meg mosolygósnak.
1: Visszamosogott Tappancsra. Tappancs felvakkantott a fán gubbasztó círmos bundásnak.
2: Engem Tappancsnak hívnak, kis kutya vagyok, de azért ne félj!
1: A círmos bundájú kis cica gúnyosan elhúzta a száját.
2: Azt látom, hogy kutya vagy, te nagy okos, és egyáltalán nem félek tőled.
1: Hangosan megesznyávogta.
2: Engem Cillancsnak hívnak, kis cica vagyok, ha nem látnád, és egyáltalán nem félek.
1: Ennek nagyon örülök, akkor talán még barátok is lehetnénk. Cillancs eltűnődött, majd megrázta a fejét.
2: Az sajnos nem lehet. Kutya és macska nem lehet barát.
1: Miért? Kérdezte Tappancs elszontyolodva.
2: Nem tudom, vallotta be Cillancs őszintén. Nem tudom, hogy miért. Nekem is úgy mondta a mamám. Kár, nagy kár, sóhajtott Tappancs. Miért kár? Mi a nagy kár? Az a nagy kár, hogy nem lehetünk barátok, magyarázta Tappancs. Ha barátok lehetnénk, jókat játszhatnánk. Én nagyon szeretek játszani.
1: Cillancs is sóhajtott.
2: Én is nagyon.
1: Tappancs is sóhajtott.
2: Miért nem lehet mindenki egyforma?
1: Cillancs a fejét rázta.
2: Azért nem lehet mindenki egyforma, mert akkor csupa macska lenne a világon, vagy csupa kutya. És az nagyon unalmas lenne.
1: Ekkor sürgető nyávogás hallatszott.
2: Hív a mamám! Szia, Tappancs!
1: Tappancsnak is rögtön eszébe jutott a mamája. Meg az is eszébe jutott, hogy éhes. Meg az is eszébe jutott, hogy álmos. Nem töprengett tovább, felvágta az orrát, beleszimatolt a levegőbe, és nyílegyenesen futott hazáig. Boldog vakkantással köszöntötte a mamáját.
2: Itt vagyok, éhes vagyok, utána meg álmos vagyok.
1: A mamája mosolyogva nézte. Hát megérkeztél, te világjáró. Itt a finom vacsora.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Lui Láma kalandjai. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
1: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok. Kíváncsiak vagytok Lui Láma történetének folytatására? Akkor most figyeljetek, és fogadjátok szeretettel. Lovasné Kozma Anikó, Lui Láma kalandjai. 8. rész. Állatkerti kaland. Tükörfény városában egy koranyári reggelen Lui Láma nyújtózott egy nagyot, és olyan hangot adott ki, mintha egy alvóhegy ébredezne. A kislány még aludt, a város azonban már mocorogni kezdett. A levegő friss volt, a fák levelein harmat csillogott, mintha valaki apró üveggyöngyöket akasztott volna rájuk az éjszaka során. Lui úgy döntött, sétál egyet, amíg mindenki felébred. Talán talál egy parkot, egy játszóteret, vagy csak egy különösen finom illatú bokrot. Ahogy haladt az utcán, egyre több furcsa hang ütötte meg a fülét. Csivitelés, brummogás, rikácsolás, sőt valahonnan egy hangos trombitálás is. Lui megállt. Ez meg mi lehet? Hümmögte. A hangok egy hatalmas díszes kapu mögül jöttek. A kapu fölött színes tábla lógott, rajta rajzolt állatokkal, hosszú nyakú, csíkos, pöttyös, tollas, ormányos lényekkel. Lui közelebb lépett. A kapu résnyire nyitva volt, belül gyerekek nevetése és izgatott beszéde hallatszott. A nagy ajtók ekkor teljesen kitárultak, és a családok egymás után kezdtek befele áramlani. Lui csak állt, és hallgatta a hangokat. Annyira elvarázsolta a sok ismeretlen zaj és illat, hogy észre sem vette, mennyi idő telt el. Egyszer csak azon kapta magát, hogy már a kapu előtt toporog, mint a gyökeret vert volna a lába. Talán csak egy kicsit benézek, döntött el végül. Ekkor lépett ki a kapun egy kedves gondozó, kezében vödörrel, amelyből friss széna illata áradt. Jó reggelt, mondta mosolyogva. Te meg honnan kerültél ide? Lui megemelte a fejét, és kíváncsian körülnézett. Mi ez a hely? Ez az állatkert, válaszolta a gondozó. Itt sokféle állat él, mind más, de mind különleges. Lui füle megmozdult. Talán itt senki sem fog furcsán nézni rám, gondolta. Lui kíváncsian belépett. Az ösvény kanyargott a fák között, padok álltak itt-ott, és minden kifutó mögül újabb és újabb hangok hallatszottak. Olyan volt, mintha a világ összes állata ide költözött volna egyetlen nagy parkba. Elsőnek egy csapat rózsaszín madarat látott meg. Hosszú lábuk volt, majdnem olyan hosszú, mint neki, csak sokkal vékonyabb. Tolluk halvány rózsaszínben ragyogott a napfényben, mintha valaki eperhabba mártotta volna őket. Mindegyikük csak az egyik lábán állt. Lui pislogott. Hümmögött. Miért álltok fél lábon? Az egyik flamingó lassan felé fordította a fejét, és kíváncsian végigmérte a látogatót. Mert így kényelmes, válaszolta nyugodtan. A másik flamingó is felé fordította a fejét, mintha nagyon fontos dolgon gondolkodna. Csak pihentetjük. Egy egész lábat? Döbbent meg Lui. Nálunk a fáradtság két lábon szokott járni, ezért inkább mindkettőt pihentetjük. Megpróbálta utánozni őket, felemelte az egyik lábát, egyensúlyozott, billegni kezdett, a nyaka jobbra-balra kígyózott, a fülei köröztek, mintha segíteni akarnának. Aztán megbillent, és hopp! Gyorsan visszatette a lábát, mielőtt teljesen kibillent volna. Ez túl!

0: indulunk? Ismételte, és a szeme is felcsillant. Így már menni fog, bólogattak a flamingók. Nem sokkal arrébb egy kis majom fejjel lefelé lógott egy ágról, és kíváncsian figyelte Louis-t, mintha még sosem látott volna hozzá hasonlót. A levelek zizegtek, az ágak hajladoztak alatta, mint a rugók lennének. Amikor meglátta Louis-t, hangosan felnevetett.
1: Micsoda hosszú nyak!
0: Rikkantotta. Louis nem sértődött meg, inkább körbejárta a majmot. Neked meg, hát, minden más hosszú. A majom hátra nézett a farkára.
1: Tényleg,
0: mondta büszkén, majd körbe tekerte vele az ágat, mint a bemutatót tartana. Az mire jó? Kérdezte Louis.
1: Mindenre,
0: felelte a majom, és meglóbálta magát.
1: Nézd!
0: A következő pillanatban pördült, hintázott, ugrált, vagy elegáns mozdulattal a földre érkezett, egyenesen Louis lábai elé. Mindketten megijedtek, aztán egyszerre nevettek.
1: Játszunk?
0: Kérdezte Louis, most már egészen bátran.
1: Játszunk!
0: Ekkor egy teknős is oda csoszogott. Olyan lassan, hogy Louis először azt hitte, egy kő mozdult meg.
2: Ja,
0: mondta a teknős. A majom már háromszor körbe szaladta őket.
1: Játszunk együtt!
0: A teknős bólintott.
2: Jó, csak egy pillanat.
0: A majom felnézett az égre.
1: Szerintem addig meg is vacsorázunk.
0: Louis viszont türelmesen megvárta. Amikor végre mindhárman egymás mellé kerültek, különös játék kezdődött. A majom ugrált, pörgött, lógott. Louis dobbantott, körbefutott, néha majdnem elesett. A teknős nagyon elszántan haladt előre. Néha összeütköztek. Egyszer a majom véletlenül Louis hátán landolt, és ott is maradt egy ideig, mert észrevette, hogy jó ott a kilátás. De amikor végül kifulladva megálltak, mindannyian nevettek. Nem ugyanúgy mozogtak, nem ugyanúgy beszéltek, nem ugyanúgy nevettek, de együtt voltak. A flamingók a háttérben figyelték őket. Az egyik még tapsolt is a szárnyával. Amikor kifulladva megálltak és egymásra néztek, mind ugyanazt érezték. Barátok lettek. Louis boldogan fújt egy nagyot.
1: Fú, azt hiszem, értem.
0: Nem kell mindenkinek ugyanolyannak lennie. Nem kell ugyanúgy állni, ugrani vagy járni. Elég, ha van valaki, akivel együtt lehet nevetni. Louis a majomra és a teknősre nézett.
1: Barát,
0: mondta mosolyogva.
1: Barát,
0: ismételte a majom. A teknős lassan bólintott.
2: Barát.
0: Louis fülei elégedetten megrezdültek.
1: Játszunk?
0: Kérdezte újra. És a játék folytatódott, mintha soha nem is akarna véget érni.
3: Ezt a mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor. A következő rész pedig hétfőn este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
5: Marék Veronika. Bagollyal nyaraltunk. Ha a tavalyi nyár szóba kerül, a Kossuth utcai iskola negyedikesei tűzbe jönnek még most is, és egymás szavába vágva kezdik mesélni. Mi egy bagollyal nyaraltunk. S ha megkérdeznéd, hogy hol fogták azt a baglyot, a nevetéstől felborulnának a székek. Mert ez a bagoly nem olyan bagoly volt, hanem másmilyen. Hogy milyen? Kezdjük az elején. Úgy derül ki a leghamarabb. Egy forró nyári délben új vendégek érkeztek a Balaton parti táborba. Az előbb említett Kossuth utcai iskola harmadikos tanulói. A hármas számú 10 ágyas sátrat kapták 9-en. Hajdú József az utolsó percben megfázott, és úgy köhögött, hogy otthon kellett maradnia. Egy ágy tehát üresen maradt. Ez éppen jól jött, mert Zsiráf és Pocak már megint haragban voltak. naponta általában háromszor vesztek össze, és háromszor békültek ki. Most éppen szóba sem álltak egymással, ezért Pocak sértődötten a sarokba vonult. Zsiráf pedig üresen hagyta mellette lévő ágyat, és a következőre telepedett. Mindenki kipróbálta saját ágyát egy-egy bukvenccel, aztán a táskákat begyömöszölték az ágyak alá, és izgalmas találgatásba merültek. Mi lesz az első ebéd? Éppen eldöntötték, hogy a szag után ítélve gulyásleves lesz, meg valami tészta, amikor a sátor bejáratában megjelent egy szőke, szemüveges fiú. Ő is harmadikos lehetett, de senki nem ismerte. Szervusztok, mondta a fiú. A harmadikosok valami szíjafélét morogtak, aztán lelkesen tovább figyelték Zsiráfot meg Pocakot, akik látványos veszekedésbe kezdtek. Nem tudtak megegyezni, hogy melyik jobb, a mákos tészta vagy a diós tészta. Az új fiú nyelt egyet, aztán táskáját lóbálva oda ment az üres ágyhoz. Letelepedett, és tanácstalanul nézett maga elé. Szerencsére megszólalt a kis harang, ebédhez. A sátor egy perc alatt kiürült, és a gyerekeket elkapta a tábori élet vidám forgataga. Ebéd után pihenő, aztán játék, játék, játék vacsoráig. Estére a hármas sátor lakói némi nagyvonalú mosdás után úgy érezték, hogy nincs jobb dolog a világon az alvásnál. De amikor már mindenki ágyba bújt, alvásról szó sem esett. Megkezdődött a sátrak esti műsora, a viccek, a rémtörténetek, a zseblámpák kószáló fényei és a vége fogyhatatlan nevetések. Csak a szőke szemüveges nem szólt semmit. Nem is nevetett. Nem volt kedve nevetni. Egész délután lézengett, hol itt, hol ott. Hajdú József helyett jött az utolsó pillanatban, de másik iskolába járt, nem ismerte senki. Ezért nem hívták focizni, senki nem választotta be a csapatába, nem kérdezték meg, tud-e pingpongozni még akkor sem, amikor Zsiráfnak nem akadt párja, mert Pocak a nádas szélén duzzogott. Keresztül néztek rajta, mintha ő is egy sátor, vagy egy sátorpöcök lett volna. Amikor elcsendesedett a sátor, Zsiráf és Pocak hosszú suttogásba fogott a szemüveges feje fölött. Minden szót hallott. Hallotta, hogy kibékülnek és terveket szőnek másnapra. A szemüveges ettől kétszer olyan egyedül érezte magát, mint az előtt. Szégyen ide, szégyen oda, csendben bőgni kezdett. De még bele sem melegedett, amikor hirtelen nagyszerű gondolata támadt. Olyan jó gondolat volt, hogy a szomorúság elillant tőle, s a szőke fiú befordult a fal felé. Egy perc múlva már mélyen aludt. Másnap reggel felajánlott a Pocaknak, hogy cseréljenek helyet, ha akar, feküdjön Zsiráf mellett. Pocak boldogan beleegyezett, mert éppen két veszekedés között békében voltak. Így hát a szemüveges bekerült a sarokba, mint egy remete, s megkezdődött csodálatos élete. Reggel után elballagott Viki nénihez, a tábor könyvtárosához, s egy ingó-bingó könyvtornyot egyensúlyozva tért vissza a sátorba. A 20 könyvet letette az ágyára, és olvasni kezdett. De nem akárhogy olvasott. Olvasott kirándulás közben, a tábortűz mellett, pihenő előtt és pihenő után, a hintán ülve és a fűben fekve. Sétált könyvel a kezében, fára mászott és a fa tetején folytatta az olvasást. A gyerekek jót nevettek rajta, aztán beszélni kezdtek róla. Zsiráf azt állította, hogy a szemüveges a tóban is olvas, amikor fürdik. Pocak azt mondta, hogy ez hazugság, mert a vízben nem lehet olvasni. Erre Zsiráf kért egy újságot Viki nénitől, és bevonult a Balatonba, hogy elolvassa az apró hirdetéseket. El is olvasta mindet, de a tóból már csak Zsiráf jött ki. Az újság bennmaradt a vízben, és rengeteg bosszúságot okozott a halaknak, mert kicsi darabokra szétázott, és nagyon rossz íze volt. Így hát zsiráfnak lett igaza. Lehet a vízben olvasni. Pocak erre kijelentette, hogy a szemüveges éjjel is olvas. Ezt meg zsiráf nem hitte el. Este mindenki korán ágyba bújt, hogy eldűjön a nagy vita. Lámpaoltás után a kilenc gyerek feltűnően hamar szuszogni kezdett. És akkor a szemüveges óvatosan felült. Vett egy könyvet, lábúj hegyen a sátor ajtóhoz lopakodott, lehasalt, kidugta a fejét és a könyvét a tiszta kéklő holdfénybe, és valóban olvasni kezdett. A sátorban felharsant az indián ordítás. Pocak boldogan visította. Mondtam, hogy éjjel is olvas, mondtam! Zsiráf dühösen dörmögött. Honnan tudjam, hogy nem gyerek, hanem bagoly? Kitört a nevetés, és a szemüvegesre ráragadt az új név, a bagoly. A bagolyról jó vicceket lehetett gyártani. Aki elment mellette, mind mondott neki valamit. Te bagoly, ki találta fel a mojírtót? Nem tudod? Ezt még nem olvastad? Te bagoly, ne olvas annyit, elkopik a szemüveged. Te bagoly, ha olyan okos vagy, mondd meg, mi lesz vacsorára. A bagoly válasz helyett csak vigyorgott egyet, és olvasott tovább. Nem is történt volna semmi egyéb ezen a nyáron, ha egy napon be nem köszönt a rossz idő. De beborult, hűvös lett, és esni kezdett az eső. A gyerekek a sátrakba szorultak, ez pedig nem volt jó. Igaz, eleinte nem volt semmi baj. Előkerültek a társasjátékok, a kinevet a végén, a sakk, a malom. Csak hogy délutánra megunták mindet, és a sátorban hol itt, hol ott csapott fel a veszekedés. A bagoly csendben feküdt az ágyán, és olvasott, mint mindig. Körülötte meg elszabadult a pokol. Az általános verekedés, húzakodás azonban őt sem kímélte. Zsiráf csendet intett, és egy kígyózó mozdulattal kirántotta bagoly kezéből a könyvet.
6: Olvas tovább, bagoly, halljuk!
5: Bagolynak a meglepetéstől lecsúszott a szemüvege az orráról. Visszatolta a helyére, aztán elvigyorodott, és hangosan mondani kezdte, mintha olvasná. Milyen furcsán érezte magát Brian, amikor ott lengett az űrben, széláramlattól, enyhén rezgő sárkány alatt. Úgy érezte, mintha egy fantasztikus ragadozó madár kapta volna fel.
6: Micsoda? Kérdezte zsiráf. Milyen sárkányról van szó?
5: Egy nagy, nyolcszögletű sárkányról, amelyre veszőkosarat erősítettek. Ezen szállt fel Brian, hogy megnézze, vannak-e még kalózok a szigeten.
6: Kalózok?
5: A sátorban halálos csend lett. Aztán megindult a kérdése közöne. Ki az a Brian?
6: Mi az a sziget? Hogy kalózok? Mondd már!
5: Bagoly felkuporodott, beleburkolózott a takarójába, és azt mondta. Verne két évi vakációját olvasom, éppen harmadszor. Elmesélhetem, de akkor kezdjük az elején.
6: Kezd el, mesélj, mesélj!
5: Hallatszott a sátorból innen is, onnan is, és a sátorlakók, mint a beduinok, pokrócba csavarva megszállták Bagoly és a szomszédai ágyát. Bagoly mesélni kezdett. Valamikor a múlt század közepén egy hajó siklott a csendes óceánon. Ezen a hajón egyetlen felnőtt sem volt, csak gyerekek, 15 gyerek. Egy napon viharos szél fújt a tengeren. A bagoly mondta a történetet, izgalmasan, érdekesen mesélt. A sátor lakók végig élték a 15 szigetlakó minden gondját, örömét, és amikor egy szélroham hatására kialudt a tábor területén a villany is, akkor tökéletessé vált a varázslat. A sötétben csak a bagoly hangja szólt, és az esővertes sátor egészen olyan volt, mint a tengeren hánykolódó elszabadult hajó. Amikor felhangzott a vacsorára hívó harangszava, több ezer kilométer tettek meg képzeletben, amíg visszatértek ide, a hármas számú sátorba. Vacsora után a bagoly folytatta a mesét. Talán nem is aludtak volna az éjjel, ha a történet maga is nem parancsolt volna szünetet. Amikor a két évi vakáció gyerekei rábukkantak és beköltöztek a francia barlangba, akkor a bagoly takarodót fújt. A gyerekek elaludtak, de bagolynak becsületszavát kellett adnia, hogy másnap folytatja a mesélést. Az idő tovább romlott, de a sátorban a hangulat egyre jobb lett. Lassan más gyerekek is átszivárogtak, s a hármas sátor zsúfolásig megtelt. A két évi vakáció után elmesélte a dzsungelkönyvét, aztán pedig az Emil és a detektíveket. Akkor játszottak, akkor aludtak, amikor ő mondta. Még zsiráf és pocak is abbahagyták a veszekedést, ha rájuk nézett. És mire befejezte a harmadik regényt, kisütött a nap is. A rendkívüli állapotnak vége lett. A melegítők meg a takarók nyugalomba vonultak. Újra lehetett ugrálni, fürdeni, kirándulni. Most már bagoly is részt vett mindenben, sőt, össze is vesztek azon, melyik csapatba legyen. Bagoly ilyenkor a szokott módon vigyorgott, és egyszer egyik, másszor a másik csapatba állt. És amikor egyszer az akadályversenyben megszerezte a hármas sátornak a győzelmet, zsiráf és pocak oda mentek hozzá. Te bagoly, valamit nem értünk. Azért hívtunk téged bagolynak, mert mindig olvastál. Azt hittük, mást nem is tudsz csinálni. Most pedig három napja nem is volt könyv a kezedben. Bagoly kivételesen komolyan nézett rájuk a szemüvege mögül. Én nagyon szeretek olvasni, de az az igazság, hogy játszani is nagyon szeretek. Ha van kivel, megsúgom nektek. Én csak bánatomban lettem bagoly. Zsiráf meg pocak nem szólt egy szót sem. Megértették bagoly válaszát. És ezentúl, ha új gyerek érkezett a táborba, gondjaikba vették, nehogy ő is bagolyjá változzon bánatában.
4: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István. A sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs, rikkant, rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület, nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ejnye, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis. Se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek. Nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát. Se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalaúz. Ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrág gombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat! Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Felijedt a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes, a fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja. S mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sínen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg, liheg, nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek! Már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.

0: Csukásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan élt és ciripelt.

0: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hárta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Vizipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik. Időnk van, majd csak hazaérünk vele, mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katicabogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá a fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott. Éppen elég nehéz ez nélküled is.
0: Jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet.
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem, ott van nem messze, igazította útba a két hangját a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg. Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
1: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangya.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból,
1: én lakom itt egyedül. És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangya.
1: Mindössze 8,
0: mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
2: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
1: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
1: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
1: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
0: Ez csak a téli szállásom, magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyháztapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
1: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam. A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
2: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is!
0: Méltatlankodott a kisebbik hangja.
2: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak. A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vízipók úr!
0: Kiáltották azonnal. Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk. A vízipóknak több se kellett, futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
0: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
0: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
3: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
0: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

0: Meseleves. Felnőtt mese. Meseleves vagy nyakleves? Mi lesz ma az ebéd? Érdeklődik a 4 éves kislány. Zöldborsóleves, krumplifőzelék, fasírt.
1: De én azt nem szeretem,
0: görbül sírásra a kislány szája. Anyuka sóhajt. Most mit mondjon? A tükörtojást és spagettit leszámítva semmit sem eszik meg a gyerek. Próbálta már kedvesen.
1: Gyere, kóstold meg, meglátod, milyen finom.
0: Máskor alkudozott vele. Na, csak 5 kanállal legyél, aztán jöhet a süti. Volt már, hogy elvesztette a türelmét, és kiabált. Végül dühében elzavarta a kislányt az asztaltól. Utána persze bánta, de már nem volt mit tenni. Azt is elhatározta, hogy szigorú lesz. Addig nem mehetsz játszani, amíg el nem fogyott az ebéd. Mindegy. Akármit főz, akármit mond, a kislány nem eszik. Pár falatot ugyan sikerül beleimádkozni, de minden étkezés nyűg. Aztán egy nap zeller krémlevest küld a nagymama kóstolóba. Nagyon finom, de anyuka tudja. A kislány megkóstolni sem lesz hajlandó. Aznap délelőtt annyi a tennivaló, hogy nincs idő külön főzni a gyereknek. Ha nem eszi a levest, hát éhen marad. De amikor kiszalad a kislány a konyhába, hogy megkérdezze, mi lesz az ebéd, az anyja hirtelen ötlettől vezérelve azt mondja, meseleves.
1: Az mi?
0: Tátja el a száját a kis cofos. Olyan leves, hogyha szépen eszed, mesélek közben.
1: És mit mesélsz?
0: Majd meglátod, nagyon izgalmas lesz. Bár még csak 11 óra múlt, a kislánya fogni kezd.
1: Éhes vagyok, mikor ebédelünk már?
0: Mire eljön az ebédidő, a kislány már könyörög, hogy egyenek végre. És csodák csodája, amíg anya halkan mesél neki fejből, szépen fogy a zeller krémleves. Utána a második fogás is eltűnik a tányérról.
1: Ma nagyon finomat főztél,
0: dicséri anyját a kicsi.
1: Mikor lesz megint meseleves?
0: Ma zellerből készült a meseleves. Holnap paradicsomból lesz, jó?
1: De mesélsz hozzá?
0: Aggodalmaskodik a kislány.
1: Hát persze.
0: Nem vagy normális, mondja a szomszédasszony, amikor a kislány édesanyja elmeséli, hogyan eteti a gyereket.
1: Csak elkényezteted.
0: Én már rég odacsaptam volna, ha a gyerekeim nem ennék meg az ebédet. A kislány anyja nem válaszol. Ő nem tud odacsapni. Hetek, hónapok múlnak el, és a kislány egyre többféle ételt hajlandó megkóstolni. Zeller krémlevest már mese nélkül is eszik. Néha vészhelyzetben azért előkerül a mesevarázslat.
1: Kóstold meg a szilvás lepényt,
0: kínálja a nagymama.
1: Nem szeretem,
0: húzza el a száját a kislány.
1: Kóstoltad már?
0: Nem, de nem szeretem, makacskodik a kicsi. A nagymama sóhajt, igaza van. De a kislány anyja már tudja, mit kell tenni. Mesélek neked a pásztor fiúról, aki úgy szerette a szilvás lepényt, hogy nem is kért mást.
1: Jó!
0: Egyezik bele a kislány, és boldogan hátradől. A mese végén elgondolkozik, majd a nagymamához fordul.
1: Teszel porcukrot a szilvás lepényemre?
0: Néhány nap múlva anyukának gyanússá válik a csönd a gyerekszobában. Nagyobb zsivajhoz szokott. Aggodalmasan lép az ajtóhoz, bekukucskál. 4 éves kislánya a babaágy mellett ül, kötényben, kezében fakanállal. Kedvesen, türelmes hangon magyaráz 5 hónapos húgának.
1: Akkor most mondok neked egy mesét a babáról, aki nem akar rendesen szopizni.
0: Anyuka csendben mosolyog. Lehet, hogy a kicsi jó evő lesz?

0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk.

0: A kristálygolyó. Élt egyszer régen három testvér, akiknek édesanyja egy gonosz boszorka volt. A fiúk nagyon szerették egymást s anyjukat, ám az annyira félt attól, hogy átverik, hogy egy nap varázsigét mondott és átváltoztatta őket. A legidősebb egy sasmadár lett, s ezentúl sziklák tetején pihent meg. A középső pedig cethallá változott át, s egész nap csak a tenger mélyén úszkált. De a legkisebb úgy félt a varázslattól, hogy inkább ott hagyta az anyját, s neki indult a nagyvilágnak. Útközben hallott egy legendát az Aranynap kastélyról, s annak elátkozott királylányáról. Gondolta, megy, s megkeresi. Előtte már 23 ifjú próbálta megmenteni a csodaszép leányt, de bizony egyik sem járt sikerrel. Az átok szerint pedig, ha a 24. is kudarcot vall, a királylány örökre a toronyszobában ragad. Kereste már jó ideje a legény az aranypalotát, de sehol nem találta nyomát. Éppen egy sűrű erdőből kereste a kiutat, mikor két verekedő óriást pillantott meg a fák között. Na hát, hogy két ekkora óriás így viselkedjen, mégis miért veszekedtek?
1: Itt van ez a csodakalap, melyet egyszerre láttunk meg, most pedig nem tudjuk eldönteni, melyikünket illet. Légy te a döntőbíró!
0: És mit tud ez a kalap, hogy marakodtok rajta?
2: Aki felvesz is gondol egyet, nyomban ott teremhet azon a helyen,
0: válaszolta most a másik óriás. A fiúnak közben felcsillant a szeme. Adjátok csak ide, majd én vigyázok rá. Ti pedig fussatok versenyt. Aki először ér vissza, az lesz a nyertes. Az óriások elfutottak. A fiú arra gondolt, mi lenne, ha kipróbálná a kalapot. Mert az esze egyre csak a szépséges királylányon járt és az Aranynap kastélyán. Nem telt bele egy perc, s arra eszmélt fel, hogy ott áll a vakítóan sugárzó Aranynap palota előtt. Eltakarta kezével a szemét, s már futott is át a palota termein, fel a legmagasabb torony legfelső emeletére. De nagyon csodálkozott ám a legény, mikor odaért. Ott ült az ágyon egy csúf ráncos banya, s a szép király kisasszonyt sehol sem találta.
1: Csak nem te vagy a gyönyörűséges király kisasszony, kit fogva tart az

0: ezzel, s elviszed a gonosz varázslónak, újra visszanyerem szépséges alakomat. De inkább ne is keresd, mert te is oda veszel, mint a többiek.
1: Próbálta lebeszélni a csúfsággá változtatott királylány. Én ugyan nem tágítok, mondd csak el, hol az a golyó? Vágta rá határozottan a fiú. A lány pedig elmesélte neki töviről hegyire, mit kell tennie. A fiú pedig búcsút intett, s elindult a rengetegbe. Az első próba egy hegylábánál várta. Ott legelészett naphosszat egy óriási bölény. Azzal kellett megküzdenie. A fiú halkan a közelébe lopózott, majd hirtelen rárontott. De a bölény sem hagyta magát, s küzdöttek órákon át. Végül a fiúnak sikerült legyőznie, s mikor a kardját belédöfte, egy tűzmadár röppent fel belőle. Jött a második próba. Most a madarat kellett elkapnia, kinek tojásában rejtőzött a kristálygolyó. De az bizony azt addig el nem engedi, míg valaki rá nem kényszeríti. A madár már szállt is volna el, de megjelent a fiú sasmadár bátyja, s addig hajszolta a levegőben a tűzmadarat, míg az elejtette a tojását, nem messze a tengertől, egy halászkutyó felett. Igen ám, de az a tojás, ha leesik, minden tűzbe borít, gondolta a fiú, s ekkor jött a harmadik próba. A kunyhó nádteteje már lángokban állt, félő volt, hogy elolvad a kristálygolyó. Ám akkor hirtelen óriási hullámok csaptak fel. A fiú cethalbátyja korbácsolta fel a vizet, ami aztán mindent beterített. Mikor elaludt a tűz, a fiú megkereste a tojást, kivette belőle az épségben maradt kristálygolyót, s már futott is vele a gonosz varázslóhoz.
0: Megtörted az átkot, s vele együtt az uralkodásom, mondta a varázsló utolsó leheletével, aztán hirtelen hamuvá lett.
1: Abban a pillanatban a fiú két bátyja visszanyerték emberi alakjukat. Futott ezután vissza az aranynap palotájához a legkisebbik fiú, s már ott várt rá kedvese, az immár csodálatosan szép király kisasszony. Ölelték, csókolták egymást. Ilyen csodálatos párt még nem látott a

0: sukás meselárni.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűn fióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűn fióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az út szélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a borz sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt.
2: Mi van ezen sírnivaló?
0: Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga.
2: Már hogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam.
0: Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az út szélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóválta fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sűn, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem.
1: Nyár derekán?
0: Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak.
1: Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűnmama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időnk, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak.
2: Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én.
0: Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta.
1: Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sünmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszündított sünmama oldalán a kellemes melegben.

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat, mondta a csacsi.
0: Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket. Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
1: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmotok?
0: Érdeklődött mézes-mázasan a róka.
1: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja a rókának bárányhúsra fája foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a csacsihoz.
1: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a Bandi ügettek, majd a többiek.
1: A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
2: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
1: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem. Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odette olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odette elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít, rivalta a farkas, valaki szepeg, mekegte a kecske, valaki sír, kiáltotta a róka, valaki zokog, makogta a nyúl, valaki ri, recsegte a borz, valaki sír, ri, cincogta az egér, valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér, s a katica szoprán. Az meg ott fent, sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük! Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét petyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borz, a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérni. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fejt. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyon üt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abátszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült.
3: De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon?
2: Marasztalta a városi kisegér.
3: Annyi finomság van még itt.
2: A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni.
3: Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hivatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy virradt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. A holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény. Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohányt sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, megmegállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Elé veszi, belé fúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatta egyenként a gyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. No, ha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de három csókért adok hármat is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak három cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak három csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdegatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat, hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig, de amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú, neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt három üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a három üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy ide jött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
2: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medardnak hívták. Medard, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medard még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medard tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medard anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medard ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medard érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
1: Oda is tanított Anna?
0: Tette fel magának a kérdést Medard.
1: Ja, igen. Lenyom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy gyorsan.
0: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medard azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medardot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medard aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játéka másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medard, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
1: Hát persze az ápolnájuk,
0: mondta Medard.
1: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, vagy orvos leszek. Minél több emberen és masin tudok segíteni.
0: Ekkor Medard kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. Majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
1: Nem így,
0: mondta ásítva Medard, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervi meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálni, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik? Hess. Nyolcadik? Nyűg. Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Tűnjön el. Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Bel, bel, bel, aludj el.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

van befestve udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

van befestve udvara a boltnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!